kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy

szürke taxival, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szóba van kiadó, kifizettem a számlát.

0: hangulat és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
0: Star Rádió.

0: coat.
1: Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz lépni.

Mi nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Star Rádió.

Bizony, ez nem Vietnám, hanem Székelyudvarhely, és ez már nem július, hanem augusztus, annak is a harmadik napja, viszont a munka szempontjából az első, hiszen ma van hétfő, így jött ki, idén. De a jó kívánság ezúttal sem változott, még akkor is, hogyha odakint, hát komoly nyarunk valami, nem feltétlenül baj, most függetlenül attól, hogy azért okoz némi bajt, és nem is keveset. Na de! Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, nyaralásuk tartalmas. Jó reggelt!

Turn off the lights, kapcsoljátok ki a fényeket. Mondjuk ez egy olyan tanács, amit hát ha nem szívesen, lehet, hogy néha nem árt megfogadni, hát főleg Magyarországon, ahol tényleg ugye a paksi atomerőmű leállítása miatt azért komoly gondok vannak, de nem baj, ez nem baj abból a szempontból, hogy legalább kiderül, hogy krízis helyzetben mennyire működőképes ez a kormány. Egyelőre engem még nem győzött meg, de na, talán, még van egy kicsi idejük rá, egyelőre túl jó véleményem nincs arról. Na de, hogy mi okozza ezt az egészet? Hát ugye végül is eljött az igazi nyár, épp a fiamék mondják, hogy hű, nagyon nagy meleg van náluk, hát mondom, a nálunk sincs azért hideg, itt sem reszkedünk, s kérdezi, mi? Nálatok mennyi van? Hát mondom, a 32-33 volt az elmúlt napokban, és azt mondja, az semmiség, az olyan, mint amikor a lázban ugye az a 36 fok az egy székely számára, az, hát az inkább láz, mint az, az nem erőssége a pálinkának. Mondja, 38-39 Celsius fokokkal veszik fel a verseny napok óta, szóval igen, kemény, és megnéztem gyorsan akkor a mi országunk hőtérképét is, hát ahogy megyünk nyugat fele, úgy megy át vörösbe a figyelmeztetés. Mi még a zöldhöz tartozunk, amúgy Havasalfölddel, Dobrudzsával együtt, Kovászna és Hargita megye zöld színű. A többi, ami körülvesz, Moldva, Olténia, illetve Brassó és Szeben menye, ez sárga. És akkor menjünk tovább, Maros, Fehér, Hunyad, Temes, Kolozs, Zilach, Beszterce, ezek a megyék narancssárgák, és a Magyarországgal határos román megyék, tehát Arad, Bihar, Szatmár, ezek sötétvörösek. És megnéztem a hőértékeket is, hát mi nálunk olyan 12-13 Celsius fokkal indul a nap, de Aradon és környéken most ebben a pillanatban már 26 Celsius fokon. El lehet képzelni akkor mennyi lesz napközben. Szóval igen, tombol a nyár, erre azért nem árt vigyázni. Vannak hátrányai, de vannak előnyei is. Ezeket nem ártana kihasználni különben. Ha nem élvezzük a nyarat, akkor mi értelme?

0: I like music.
1: Star reklám.
2: Tartson lépést a világgal. Utazzon a Transp Tourral.
3: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
2: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
3: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
2: Ha indulsz, ha érkezel, Transp Tour International.
1: Reklámot hallottak.

Pink és Trustful, 6 óra 18 perc van, hétfő, augusztus 3-a. Ugye, hogy egy kormány mennyire ügyes, mennyire talpra esett, az a bajban derül ki. A békeidőben még akár én is el tudnám vezetni ideig óráig az országot, még talán egy-két butaság is belefér, de amikor bejut a krach, na akkor ember legyen a talpán az, aki egy országot el akar vezetni. Magyarország amúgy pont ebből vizsgázik jelen pillanatban. Jelek nem feltétlenül biztatóak, majd meglátjuk, mi lesz, de Románia sincs jobb helyzetben, sokkal jobb helyzetben. Nekünk még kormányunk sincs, rendes kormányunk sincs. Az a kormány, amelyik van, az meg pénteken egész augusztusra érvényes országos készültséget hirdetett az energia ágazatban. Ilie Bolozsán ügyvezető miniszterelnök, aki egyben ideiglenesen az energiaügyi tárcát is vezeti, emlékeztetett arra, hogy az aszály következtében a Duna vízhozama a szokásos érték kevesebb, mint felére csökkent. És igen, Románia az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb időszakát éli, ami a vízügyet illeti. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet előrejelzése szerint augusztus 6-ára a Duna Romániába belépő szakaszán a vízhozam akár a 2003. augusztusában mért történelmi minimum 1600 köbméter per másodperc alá is csökkenhet. Ebből mi mennyit érzünk meg, tehetjük fel a kérdést. Nos, itt újabb energiaválság van, ezúttal azért, mert ugye a csernobodai atomerőművek nem tudnak dolgozni maximális kapacitással, és hát az energiaszolgáltatók egyelőre nem jelezték, hogy emelnék az árakat, ám ha az energiaválság elhúzódik, a jelenlegi többletköltségek és a csúcsidőszakban szükségessé váló drága villamosenergia import előbb-utóbb megjelenhet a fogyasztók által fizetendő díjakban, jelentette ki tegnap a Digi24-nek nyilatkozva Christian Buchoy, az energiaügyi minisztérium államtitkára. Buchoy hangsúlyozta, hogy a hatóságok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a térség nehéz energiai helyzete minél kisebb hatással legyen Romániára. Idézem az államtitkárt, jelenleg minden rendelkezésre álló termelőkapacitás maximális teljesítménnyel működik, beleértve a szén- és gáztűzelési erőműveket is. Vannak ugyan aggályok a hidroelektrika termelési kilátásával kapcsolatban, de pillanatnyilag nincs fennakadás. A legfontosabb feladat most az, hogy tovább működhessen a csernobodai atomerőmű 2-es reaktor. Ott sziklát is próbálnak robbantani, hogy a vizet úgy tereljék, hogy azt lehessen az atomerőműnél felhasználni. Szóval van baj, elég lehetne mondani. Volt eddig is, hogyha így belegondolunk. Ez csak a ráadás. Úgyhogy nyugodtan dalolhatjuk együtt a Machine Mouse-szal, hogy hát bizony, pofoz rendesen az élet. Lássuk, meg tudunk állni a lábunkon? Reméljük, igen.

Left and Right Charlie Puddalát hallhattuk, 6 óra 27 perc van, augusztus 3-a, Hermina nevű hallgatóinkat köszöntjük a mai napon, amúgy a név a Hermann férfi név női változata és germán eredetű. Ugyanakkor nézem az eseményeket, amelyek a mai naphoz kötődnek. Hát ez már több mint 500 évvel ezelőtt volt, 1492-ben. Ezen a napon Kolumbusz Kristóf három hajóval elindult Spanyolországból nyugatra.

azt mondta, így biztosan eljut Indiába, csak hogy India helyett ugye köztudottan Amerikába ütközött, bár ő élete végéig úgy hitte, hogy India partjait látta meg, több utat is tett arrafele, az ottani őslakosokat el is nevezte indiánoknak, aztán jött Amerika Vespucci, aki kiderítette, hogy vár egy kicsit, mert az egy teljesen más kontinens, és hiába volt Kolumbusz Kristóf az, aki felfedezte Amerikát, egy olasz térképész nevét viseli az egész kontinens, Amerika Vespucciról van szó. Van ez így, néha megtréfál rendesen az élet. Billy Ocean-nel folytatjuk. Get out of my dreams, get into my car. Azaz, lép ki az álmaimból, és übe a kocsimba. Jó reggelt!

Mondd, hogy nem akarod. Say don't want it, énekelt a One Night Only. 6 óra 37 perc van. Igen, számíthatunk arra, hogy drágolni fog a villamos energia. A benzinárakról, hát már nem is újdonság, ha azt mondjuk, hogy tovább drágult, mert hogy a hétvége sem hozott enyhülést az autósoknak, ismét emelkedtek az üzemanyag árak, a töltőállomások árai pedig továbbra sem igazodnak a hét napjaihoz. A normál dízel literje jelenleg a legtöbb töltőállomáson legalább 10 lei 57 baniba kerül, még a legmagasabb ár 10 lei 83 bani. Még drágább a prémium dízel, egy literért legalább 10 lei 99 banit kell fizetni, egyes kutaknál pedig az ár már 11 lei 50 bani fölé emelkedett. A normál és a prémium gázolaj ára egyaránt 15 banival nőtt péntekhez képest. És hát persze, hogy a benzin sem maradt ki az áremelkedésből, a normál benzin literje 9,41 és 9,47 bani között mozog, míg a prémium benzin ára 9 lei 89 banitól indul, és egyes helyeken már meghaladja a 10 lejt literenként. A kormány által korábban beígért jövedéki adócsökkentés csak a hónap közepén léphet hatályba, így addig az autósoknak továbbra is a rekordközeli üzemanyag árakkal kell számolniuk. Ejha! Just can't get enough, énekel a Depeche Mode. 6 óra 39 perc van. Jó reggelt!

A hétfő reggeli kocintós, 6 óra 46 perc van. Most képzeljenek el ugye egy ívet, egy bolt ívet. Ma hétfőn, ahol vagyunk, ott leszünk szombaton is, csak hogy közben lesz egy ilyen kiemelkedő. Tehát 31 fokkal indítjuk a hetet, ez lenne a mai csúcsérték. Szombaton többnyire ugyanide térünk vissza, és akkor már instabillá is válik az időjárás. De közben holnapra 33, szerdára 35, csütörtökre 37 fokot prognosztizálnak a meteorológusok. Csütörtökre már jönnek a felhők, eső felhők, zápor, zivatar is lehetséges. Talán ennek is köszönhetően számíthatunk arra, hogy péntekre visszaesik a nappali csúcshőmérséklet 32 fokra, szombaton 30 Celsius foknál több elvileg nem lehet a prognózis szerint, sőt, vasárnap, amely esősnek, sőt, viharosnak ígérkezik, 28 Celsius fokos csúcsértéket hoz. Na, tehát jön még jó néhány igencsak tikkasztó forró nap. 35-34 Celsius fokos csúcsértékkel szerdán és csütörtökön. Strandidő.

Nincs kedvem táncolni, I don't feel like dancing, énekelt a Sisor Sisters. Nincs ebben semmi meglepő, ilyen melegben kinek van kedve még táncolni is. Hát persze, hogy mindenki úgy védekezik a nagy hőség ellen, ahogy tud, vannak extrém megoldások is. Láttam egy olyan Facebook bejegyzést, hogy ha már elviselhetetlen a kánikula és dögmeleg van bent a házban is, akkor kirakok egy képet Magyar Péterről, attól mindig kiráz a hideg, posztolta valaki, és az ilyen posztok a megrögzött tiszások körében is kiveri a hisztit. A megrögzött tiszásokat is kirázza a hideg az ilyen posztoktól, úgyhogy végül is jót tesz. Eléggé extrém megoldás, de talán enyhít valamit a kánikulán. 5 perc választ el 7 órától, zárik a Vekker első óráját, 7-kor jönnek a hírek. Ma lesznek vendégeink is, terem labdarúgás. Elég érdekesnek ígérkezik az új idény, hiszen az erőviszonyok meglehetősen változtak, mi is erősödtünk, legalább ezt elmondhatjuk. És ha minden igaz, az aranyért is harcba szállhatunk. Na de erről majd az illetékesek többet tudnak mondani. 9 óra után.

0: Energetikai válsághelyzet van. Hétvégén is drágult az üzemanyag. Megkezdi a felkészülést a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Országos energetikai válsághelyzetet hirdetett a kormány augusztusra a villamosenergia termelés jelentős visszaesése miatt, jelentette be Illié Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. A helyzetet az Aszály és a Duna rendkívül alacsony vízállása idézte elő, ami a vízerőművek teljesítményét is csökkenti, a csernavodai atomerőmű egyik reaktorát pedig már le kellett állítani. A kieső áram egy részét Ukrajnából, valamint Bulgáriából és Görögországból származó importtal pótolnák, miközben a hazai erőműveket maximális kapacitással működtetik. A lakosságot és a közintézményeket arra kérik, hogy főként az esti csúcsidőszakban mérsékeljék energiafogyasztásukat. A kormány a legnagyobb ipari fogyasztókkal is egyeztet a termelés ideiglenes korlátozásáról, hogy biztosítani tudják a lakosság folyamatos áramellátását. Ismét drágultak az üzemanyagok Romániában, és a töltőállomások árai továbbra sem követnek egységes heti árazást. A normál dízel literje már csak 10 lej 57 banitól kapható. A normál benzin literenkénti ára is közelíti a 9 lej 50 banit. A normál benzin literenkénti ára is közelíti a 9 lej 50 banit, a prémium üzemanyagokért pedig ennél is többet kell fizetni. A kormány által beígért jövedéki adó csökkentés várhatóan csak a hónap közepén lép hatályba. Elhárították a kataszteri ügynökség műszaki hibáját. Hamarosan újraindulhat az Eterra kataszteri alkalmazás, miután az Országos Kataszteri és Telekkönyvi Ügynökség elhárította az informatikai rendszerben keletkezett súlyos műszaki hibát. Jelenleg pedig a végső biztonsági, működési és teljesítménytesztek zajlanak, az alkalmazás csak ezek sikeres lezárása után válik ismét elérhetővé a felhasználók számára. Az incidens után valamennyi közintézményt informatikai rendszereik biztonsági felülvizsgálatára szólították fel, az Eterrát pedig megerősített kiberbiztonsági védelemmel indítják újra. Ma megkezdi a felkészülést az új idényre a székelyudvarhelyi VSK férfi kézilabda csapata. A nyári szünet véget ért, a véglegessé vált keret Palatka Barna edzővel készül a bajnokságra. A nyári átigazolási időszakban több sportoló távozott, de érkeztek is a csapathoz. Nikolász Visán kapus, illetve Vlád Husánu és Alexandru Tölmácsú átlövők, Mihály Zsolt beálló, az ifi csapatból a felnőtt keretbe kerültek Ferenc Attila, Péter Botond, Ambrus László és Jakab Bence. Varró Lajos pedig kapus edzőként folytatja. Augusztusban a csapat az alapozást végzi, erőnléti és taktikai edzései lesznek, illetve felkészülési mérkőzéseket is játszik. A horvátországi Eszék nyerte a 9. Székelyföld ifjúsági nemzetközi labdarúgó tornát, az eszékiek az U17-esek számára rendezett viadal döntőjében 2-1-re győzték le a házigazda FK Csíkszeredát a Burus Csaba sportparkban. A bronzérmet a Puskás Akadémia szerezte meg, miután 4-0-ra verte a bukaresti Steauát. Az 5. helyen pedig a dunaszerdahelyi Dac végzett, amely 2-1-re nyert a Topolya ellen. Tovább tart a kánikula, a rendkívüli hőség, a meteorológusok szerint ma sem lesz eső, a széljárás gyenge lesz. A hőmérsékleti értékek reggel 23 fok körül alakulnak, de délben is délután 32-33 fok is lehet. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamosenergia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Hayley Stanfield és Capital Letters, 8 perccel járunk 7 óra után a Wecker második órájában. Ha minden igaz, akkor a legforróbb nyári évszakba vágtunk bele. Már a harmadik napjánál tartunk, augusztus 3-a van, és hétfő. Na kérem szépen, mit tegyünk ebben a hónapban? Hát ha lehet, használjuk ki a nagy meleget. Sok hátulütője van, de azért némi örömöt is lelhetünk benne. Csak meg kell keresni. Ehhez kívánok sok sikert, jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől ezárva tartani.
4: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők,

0: lemezszerkesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Szarvasétterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Shakira, Whenever or Wherever. Mindjárt negyed évszázada lesz, hogy jött egy hölgy, és csípő mozgásával megbolondította az egész világot. Többek közt ennek a dalnak a videoklipjének köszönhetően. 7 óra 18 perc van, megy tovább a Vekker, hamarosan lapszemlével jelentkezünk. Addig is, ha valaki csodára vár, hát lássa, itt van. Színe.

Lola Young és Messi, 7:30, lapszemlével folytatjuk a Hargitani Pen mai lapszámából, szemlézek néhány cikket, nem túl sok kötődik udvarhelyhez. Fiatal erős gyergyai hokiklub, ez a vezető cikk, Pro Urbe díj a városnapokon, ugye ez Csíkszeredában volt, ahol egyébként hétvégén ingyenes volt a tömegközlekedés, mert hát úgy írják, Csíkszeredában drágul a városi buszbérlet, de hétvégén ingyenes a tömegközlekedés. Na, a Székelyudvarhely közbiztonsági beruházás Székelyudvarhely felcímmel, illetve figyelnek az új kamerák címmel írnak arról, hogy tesztüzembe helyezték az új kamerarendszert Székelyudvarhelyen. A beruházást várhatóan még ebben a hónapban átveszi az önkormányzat. Mi van még? Minifesztivál a Múzeumkertben, ez Gyergyó Szent Miklós, elkészült az óvoda Homorod Szent Mártonban. Ez udvarhelyszék. Igen, erről a hírekben is beszámoltuk, hogy elterelik a Dunát, hogy működhessen az atomerőmű. Sport, csiki női focisok, a VSK Gyergyó újabb kupameccs, ugye ez holnap után lesz szerdán. Ezüstéremmel zártak az FK Csíkszeredai fiataljai, erről is beszámoltunk egyébként. Rajt előtt változott a második liga mezőnye, háromból semmi a csíki mérleg, újabb FK veresség a Szuperligában. Na, erről is, még sok minden másról a Hargitani Pe mai lapszámában. Most pedig mennem kell, ez a 4. dalának a címe.

Republic és Summer Sun in Africa, vagyis nyári nap Afrikában. Hát azt megtapasztalhatjuk most már itt Európában is. Mi nálunk is, főleg a hét közepén, amikor 34-35 Celsius fokos csúcsértékre számíthatunk. Aztán a hétége fele picit enyhülni fog a kánikula, sőt, első felhők is érkezhetnek. Sőt, nyári zápor, zuhi, péntek, szombat, vasárnap van erre lehetőség. De addig valahogy kibírjuk. Jött veled a nyár, énekel a Fiesta. 7 óra 40 perc van. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Pizza?
5: Ham.
4: Burger?
5: Ham.
4: Napi menü?
5: Ham.
4: Gyrosz?
5: Ham.
4: Éhes vagy?
5: Ham. Kattalj rá a kajára!
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió.
10: Star Rádió.
9: Star Rádió.
11: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Guru George Project és Infinity, amire azt lehetne mondani nyugodtan, hogy mintha már hallottam volna ezt a dalt. Valami ilyesmi. Na, valami ilyesmi. 8 perc választ el 8 órát, Olasocskán a Wecker második óráját is zárjuk a néhai svájci DJ és producer Robert Miles dalával. Folytatjuk. One and One. 8-kor jönnek a hírek.

0: Energetikai válsághelyzet van. Hétvégén is drágult az üzemanyag. Megkezdi a felkészülést a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Országos energetikai válsághelyzetet hirdetett a kormány augusztusra a villamosenergia termelés jelentős visszaesése miatt, jelentette be Ilije Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. A helyzetet az Aszály és a Duna rendkívül alacsony vízállása idézte elő, ami a vízerőművek teljesítményét is csökkenti, a csernavodai atomerőmű egyik reaktorát pedig már le kellett állítani. A kieső áram egy részét Ukrajnából, valamint Bulgáriából és Görögországból származó importtal pótolnák, miközben a hazai erőműveket maximális kapacitással működtetik. A lakosságot és a közintézményeket arra kérik, hogy főként az esti csúcsidőszakban mérsékeljék energiafogyasztásukat. A kormány a legnagyobb ipari fogyasztókkal is egyeztet a termelés ideiglenes korlátozásáról, hogy biztosítani tudják a lakosság folyamatos áramellátását. Ismét drágultak az üzemanyagok Romániában, és a töltőállomások árai továbbra sem követnek egységes heti árazást. A normál dízel literje már csak 10 lej 57 banitól kapható. A normál benzin literenkénti ára is közelíti a 9 lej 50 banit. A normál benzin literenkénti ára is közelíti a 9 lej 50 banit, a prémium üzemanyagokért pedig ennél is többet kell fizetni. A kormány által beígért jövedéki adó csökkentés várhatóan csak a hónap közepén lép hatályba. Elhárították a kataszteri ügynökség műszaki hibáját. Hamarosan újraindulhat az Eterra kataszteri alkalmazás, miután az Országos Kataszteri és Telekkönyvi Ügynökség elhárította az informatikai rendszerben keletkezett súlyos műszaki hibát. Jelenleg pedig a végső biztonsági működési és teljesítménytesztek zajlanak, az alkalmazás csak ezek sikeres lezárása után válik ismét elérhetővé a felhasználók számára. Az incidens után valamennyi közintézményt informatikai rendszereik biztonsági felülvizsgálatára szólították fel, az Eterrát pedig megerősített kiberbiztonsági védelemmel indítják újra. Ma megkezdi a felkészülést az új idényre a székelyudvarhelyi VSK férfi kézilabda csapata. A nyári szünet véget ért, a véglegessé vált keret Palatka Barna edzővel készül a bajnokságra. A nyári átigazolási időszakban több sportoló távozott, de érkeztek is a csapathoz. Nikolász Visán kapus, illetve Vlád Husánu és Alexandru Tölmácsú átlövők, Mihály Zsolt beálló, az ifi csapatból a felnőtt keretbe kerültek Ferenc Attila, Péter Botond, Ambrus László és Jakab Bence. Varró Lajos pedig kapus edzőként folytatja. Augusztusban a csapat az alapozást végzi, erőnléti és taktikai edzései lesznek, illetve felkészülési mérkőzéseket is játszik. A horvátországi Eszék nyerte a 9. Székelyföld ifjúsági nemzetközi labdarúgó tornát, az eszékiek az U17-esek számára rendezett viadal döntőjében 2-1-re győzték le a házigazda FK Csíkszeredát a Burus Csaba sportparkban. A bronzérmet a Puskás Akadémia szerezte meg, miután 4-0-ra verte a bukaresti Steauát. Az 5. helyen pedig a Dunaszerdahelyi Dac végzett, amely 2-1-re nyert a Topolya ellen. Tovább tart a kánikula, a rendkívüli hőség, a meteorológusok szerint ma sem lesz eső, a széljárás gyenge lesz. A hőmérsékleti értékek reggel 23 fok körül alakulnak, de délben és délután 32-33 fok is lehet. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Lenni vagy nem lenni. Oké, okay, jó, ez nem Hamlet, hanem a Rimini Project To Be or Not To Be című dala. 8 perccel járunk 8 óra után. Egy óra múlva vendégeket várunk. Ha minden igaz, akkor Jakab Zoltán vezetőedző, és ha minden igaz, akkor Tankó Levente játékos edző is itt lesz a stúdióban, akivel a városi teremfoci új idényéről beszélgetünk. Ugye hazahoztunk néhány játékos, de amúgy a teljes mezőnyben is komoly erőviszony változások mentek végbe. Erről fogunk beszélgetni majd 9 óra után, 9:45-re várjuk a vendégeinket. Tiszta edzésük van, úgyhogy ez egy olyan jó bemelegítő edzés lesz ahhoz, ami majd, gondolom, a sportcsarnokban lesz.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől ezárva tartandó.
3: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű.

0: szerkesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keres tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió.
9: Sztár Rádió.
8: Sztár Rádió.

Modern Talking, We Can Win the Race. Ugye egyetértünk abban, hogy az angol nyelv sokkal tömörebb, és amit például az angolok egy szóval kimondanak, azt magyarul, hát egy egész mondattal lehetne körbeírni. De van, amikor ez pont fordítva történik. Az imént elhangzott dala, We Can Win the Race. We Can Win the Race. Ez öt szó, ugye, angolul. Mi magyarul ezt egy szóval ki tudjuk mondani. Győzhetünk. Jöjjön egy kis eső, legalábbis így dalformájában, mert tényleg igazi eső, az legfeljebb a hét második felében lesz majd, még akár jól is jön majd a nyári kánikulába, de egyelőre csak kívánjuk ezt. Hújjon rám az eső, Rain on Me, Ariana Grande és Lady Gaga dalát halljuk, 8:20 perc van, jó reggelt!

Freddy és csodák. 8 óra 26 perc van, hétfő, augusztus 3-a. A mai nappal kezdődik a pót érettségi. A román nyelvi kompetenciák szóbeli felmérése az első megmérettetés. A nemzeti kisebbségekhez tartozók anyanyelvi kompetenciáinak felmérését holnap és holnap után tartják. Az idegen nyelv ismereteket augusztus 5-én és 6-án, a digitális kompetenciákat pedig 6-án és 7-én mérik fel. Az érettségi sikeres teljesítéséhez a végzősöknek minden nyelvi és digitális kompetencia vizsgát le kell tenniük, az írásbeli vizsgák mindegyikén legalább 5-ös osztályzatot kell elérniük, az írásbeli átlaga pedig legalább 6-os kell legyen. Sok sikert kívánunk!

Eric Price és Piano, 8:34 perc van. Csernavodánál ma ismét robbantanak. Ha esetleg valaki nincs témában, tegnap két irányított robbantással próbálta a román hadsereg megrepeszteni a Pürzsuája sziklát, hogy a Duna vízének egy részét a csernavodai atomerőmű felé terelje. A több mint 100 katona részvételével zajló akció azonban nem járt sikerrel, ezért a műveletet a mai napon nagyobb robbanótöltettel folytatják. A Pürzsuája szikla Konstanca megyében, Izvoarele település közelében a Duna jobb partján található. A szakemberek a szombati mérések alapján arra jutottak, hogy a szikla akadályozza a víz megfelelő áramlását a csernavodai atomerőmű hűtőrendszerét tápláló szakasz felé, ezért döntöttek a felrobbantása mellett. A beavatkozás tegnap délben kezdődött egy felszíni, úgynevezett ellenőrző robbantással, amelyet egy víz alatti robbantás követett. A haditengerészet búvárai most felmérik a víz alatti robbantás hatásait, ezt követően pedig újra tervezik a mai akciót. A robbantásokkal párhuzamosan a hatóságok a Balaág részletes elterelésére is készülnek, ennek érdekében kővel megrakott uszályokat süllyesztenek el, hogy egy víz alatti torlaszt alakítsanak ki, amely a Duna vízének jelentős részét az öreg Duna medre felé irányítja. Ez, ha minden igaz, akkor segítene abban, hogy a csernovodai atomerőmű hűtése megfelelő legyen, illetve legyen erre megfelelő mennyiségű víz. Mehet a tánc, Curtis és Király Viktor dalát halljuk. 8:35 perc van.

Dermot Kennedy és Kiss Me, 8 óra 41 perc van, és hétfő. Van egy olyan dilemmám, hogy vajon azt kell mondani, hogy hétfő van, vagy mindenki alapból érzi, érzékeli. De ha nem, akkor erősítsünk rá a jazz megazdalával. Megint hétfő.

0: I like music.
1: Sztárreklám. Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kösz vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
1: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Kemper és Dadoni, Bittersweet Symphony, 8 perc választ el 9 órától. Lassacskán a Becker harmadik órája is üti az utolsót. 9 órakor jönnek a hírek, 9 óra után pedig a teremfoci kapja a főszerepet. Jakab Zoltán vezetőedző és Tankó Levente játékos edző, az IFIK-nek az edzője, az U19-es csapatunknak az edzője. Mindketten itt lesznek a stúdióban is. Az új időnyről beszélgetünk, ráadásul ugye a futsal csapat hivatalosan a mai napon kezdi el a felkészülést az új szezonra, tehát aktuálisabb nem is lehet a beszélgetésünk.

0: Energetikai válsághelyzet van. Hétvégén is drágult az üzemanyag. Megkezdi a felkészülést a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Országos energetikai válsághelyzetet hirdetett a kormány augusztusra a villamosenergia termelés jelentős visszaesése miatt, jelentette be Illié Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. A helyzetet az Aszály és a Duna rendkívül alacsony vízállása idézte elő, ami a vízerőművek teljesítményét is csökkenti, a csernavodai atomerőmű egyik reaktorát pedig már le kellett állítani. A kieső áram egy részét Ukrajnából, valamint Bulgáriából és Görögországból származó importtal pótolnák, miközben a hazai erőműveket maximális kapacitással működtetik. A lakosságot és a közintézményeket arra kérik, hogy főként az esti csúcsidőszakban mérsékeljék energiafogyasztásukat. A kormány a legnagyobb ipari fogyasztókkal is egyeztet a termelés ideiglenes korlátozásáról, hogy biztosítani tudják a lakosság folyamatos áramellátását. Ismét drágultak az üzemanyagok Romániában, és a töltőállomások árai továbbra sem követnek egységes heti árazást. A normál dízel literje már csak 10 lej 57 banitól kapható. A normál benzin literenkénti ára is közelíti a 9 lej 50 banit. A normál benzin literenkénti ára is közelíti a 9 lej 50 banit, a prémium üzemanyagokért pedig ennél is többet kell fizetni. A kormány által beígért jövedéki adó csökkentés várhatóan csak a hónap közepén lép hatályba. Elhárították a kataszteri ügynökség műszaki hibáját. Hamarosan újraindulhat az Eterra kataszteri alkalmazás, miután az Országos Kataszteri és Telekkönyvi Ügynökség elhárította az informatikai rendszerben keletkezett súlyos műszaki hibát. Jelenleg pedig a végső biztonsági, működési és teljesítménytesztek zajlanak, az alkalmazás csak ezek sikeres lezárása után válik ismét elérhetővé a felhasználók számára. Az incidens után valamennyi közintézményt informatikai rendszereik biztonsági felülvizsgálatára szólították fel, az Eterrát pedig megerősített kiberbiztonsági védelemmel indítják újra. Ma megkezdi a felkészülést az új idényre a székelyudvarhelyi VSK férfi kézilabda csapata. A nyári szünet véget ért, a véglegessé vált keret Palatka Barna edzővel készül a bajnokságra. A nyári átigazolási időszakban több sportoló távozott, de érkeztek is a csapathoz. Nikolász Visán kapus, illetve Vlád Husánu és Alexandru Tölmácsú átlövők, Mihály Zsolt beálló, az ifi csapatból a felnőtt keretbe kerültek Ferenc Attila, Péter Botond, Ambrus László és Jakab Bence. Varró Lajos pedig kapus edzőként folytatja. Augusztusban a csapat az alapozást végzi, erőnléti és taktikai edzései lesznek, illetve felkészülési mérkőzéseket is játszik. A horvátországi Eszék nyerte a 9. székelyföldi ifjúsági nemzetközi labdarúgó tornát, az eszékiek az U17-esek számára rendezett viadal döntőjében 2-1-re győzték le a házigazda FK Csíkszeredát a Burus Csaba sportparkban. A bronzérmet a Puskás Akadémia szerezte meg, miután 4-0-ra verte a bukaresti Steauát. Az 5. helyen pedig a dunaszerdahelyi Dac végzett, amely 2-1-re nyert a Topolya ellen. Tovább tart a kánikula, a rendkívüli hőség, a meteorológusok szerint ma sem lesz eső, a széljárás gyenge lesz. A hőmérsékleti értékek reggel 23 fok körül alakulnak, de délben is délután 32-33 fok is lehet. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hangulat és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
0: Star Rádió.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió.
9: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Augusztus 3-a hétfő, a stúdióban Jakab Zoltán vezetőedző és Tankó Levente játékos edző, az U19-es csapatunknak az edzője, és hát kezdődik a csapatnak a felkészülése hivatalosan a mai napon. Köszöntelek titeket, sziasztok!
1: Szervusz Csaba, és köszöntjük a kedves nézőket, hallgatókat is.
0: Igen, mert a rádiónak már nézői is vannak. Szia Levente!
2: Sziasztok, köszöntjük innen is a hallgatókat.
0: Megkérdezném, milyen idényünk volt, akkor hát hasonlóak lennének a válaszok, de a felnőtt csapat nem tudja ugyanazt elmondani, mint az U19-es csapat, de azt hiszem, hogy nincs mit szégyelni.
1: Hát a felnőtt csapat valóban nem megszokott módon az ötödik helyen végzett a 25-ös, 26-os bajnoki idényben a csapatunk. Nem fogta meg úgymond a felső házat, és erre nem igen van példa udvarhelyen, és nem is szokás, ritkaság, de úgy gondolom, hogy egy olyan idényen vagyunk túl, hogy a csapat egy átszervezésen ment át, klubot váltott, klubnevet, és az a pozitívum, hogy fiatal játékosainkot sikerült egy kicsit bejáratni, úgymond a tavalyi bajnokságba, és remélem, hogy a 26-os, 27-es idényben már jobban fogunk mutatni. Ezzel szemben viszont kisegítettek az U19-es csapatunk, úgyhogy kupát és bajnokságot nyertek Levente vezetésével.
0: Mondjuk nem újdonság, hogy az ifik valamelyik serleget megnyerik. Mind a kettőt, azt hiszem, hogy erre is volt talán példa, nem vagyok benne 100%-osan biztos, de azt itt tényleg nem lehet panaszra. Részletről legalábbis.
2: Így van, teljes mértékben már volt erre példa, úgyhogy az ifi csapat
0: duplázott,
2: de ez is egy kivételes év volt. Kupát és bajnokságot is tudtunk nyerni, egy jó csapat formálódott össze a tavaly, úgyhogy jó sikeres évnek mondhatjuk a tavalyi szezont.
0: Amúgy, ha a múlt idényt nézzük, hát ugye volt a Galat és a többiek, ezt lehetne így mondani, mert hát olyan anyagi háttérrel és ilyen játékosokkal, hát olykor meg lehetett őket szorongatni, viszont egy bajnoki idényen át folyamatosan keményen kiállni ellenük, az kemény diónak bizonyult. Így hát gondolom, hogy a játékosok szerződésének, igazolásának a politikában volt egy olyasmi, hogy nem ártana, hogy egy picit mi is erősebbek legyünk. Jöttek is a hírek udvarhelyről, mindenhol máshol csend volt. A klub gondolom folytatta a saját politikáját, és azért mi is örültünk annak, hogy olyan játékosok kerültek vissza a csapathoz, és képviselik ismét udvarhely színeit, akik korábban ezt már megtették. Nem is kevés sikerrel.
1: Hát igen, a tavalyi eredményességet ismerve az volt a vezetőségnek a döntése, hogy legalább két helyen meg kellene erősíteni tapasztalt rutinos játékosokkal a csapatot. Ha lehetséges, akkor a saját nevelésű játékosokból igazolni haza, akik külföldön játszottak. Aztán a sors úgy adta, hogy három játékost sikerült szinte úgymond egy hét alatt leigazolni, és akkor a vezetőség úgy döntött, hogy a szponzorok is, a városvezetés is, hogy akkor ezt az erőfeszítést meg kell tenni, hogyha most itt van a lehetőség, akkor mind hozzuk a hármat hozzuk haza, és ezzel le is álltunk mi, ezt rögtön az átigazolás időszak elején, még hivatalosan be se indult az átigazolási időszak, mert ugye ott az UEFA szabályozza, hogy a dátumot, de mi azelőtt már meg tudtuk ejteni ezt a három igazolást, és természetesen után már az volt a következő feladat, hogy a tavalyi keretet úgy szűkíteni, alakítani, hogy meglegyünk, és attól a pillanattól természetesen követjük, hogy a többi csapatoknál milyen mozgás van, de úgy gondolom, hogy elég sikeresek voltunk, ismerve, tudva többi csapatoknál való játékos mozgást. Én nagyon optimistán tekintek a 26-os, 27-es idényre.
0: Igen, ahogy Udvarhelyen nagyjából már ki is alakult a keret, utána beindult már hír formájában is, hírközlés formájában a játékos igazolás. Ugye hallottuk, hogy Galacnál anyagi problémák vannak, nem is biztos, hogy indulnak, valószínűleg, hogy igen. Déva beadta a kulcsot, ott állítólag anyagi okok miatt Sepisztyengyörgyön is volt némi változás, volt, akik elmentek, a Mag megmaradt. Mi volt még így, most gondolkodom, Krajova, ugye van, Krajovának van egy feljutója, és ugye a hagyományos foci csapat is, ez amúgy premier, azt hiszem, de javíts ki, hogyha tévedek, a nagypályás foci csapatot működtető klub úgy döntött, talán premierként, hogy a futsalban is elindul. De ezeket hogy néztétek? Mert tényleg itt megvolt minden, Udvarhelyen el volt rendezve minden, és akkor hirtelen beindult egy olyan hirtelen mozgolódás, hogy naponta jöttek a hírek.
1: Én azt mondom, hogy legalább 4-5 éve úgy haladjuk Galacot, hogy most úgy látom, hogy tényleg eléggé meggyengültek, és fiatal játékosokkal fognak részt venni.
0: Ja, nem említettem, igen, Vásárhely
1: igazolt.
0: Az említett
1: csapatok közül én azt mondom, hogy Vásárhelyen volt egy jó játékos mozgás, mentek el játékosok, de igazoltak is. Ők, ha nem is erősödtek, minimum ott vannak, ahol a tavaly voltak. Szent Györgyről szó esett. Krajova az biztos, hogy egy ilyen érdekesség, hogy egy nagypás A-ligás, szuperligás csapatot indult. Egyelőre úgy néz ki, hogy nem törnek ők a bajnoki címre, ismerkednek ezzel a játékkal. Az még érdekesség, hogy az az edző, aki ennek a Krajovának az edző, az 2007-2008-ban nekem volt játékosom Déván, és volt válogatott játékos, és vele beszéltem. Lehetséges, hogy részt vesznek Udvarhelyen a tornánkon, úgyhogy a közönségünk láthatja, de az biztos, hogy ezek a lépések jót tennének, én úgy gondolom. Arról is szó volt, hogy az Utarad is indít ugyanígy egy futsal csapatot, az végül lemaradt, és szerintem jót tenne a közönség szempontjából, minden marketing szempontjából is, hogyha még 3-4 nagypályás, szuperligás csapatot indítana. De hát most pénteken lezárult a benevezési határidő, úgy gondolom, hogy a 26-27-es idényre most már ezek a csapatok maradnak, szám szerint 8 csapat lesz, a tavalyi mezőnyből kimarad Mörösest és az Autó Bergamo Déva, és helyettük érkezett a két Rajova, az egyik, aki az második ligából sport sikerek útján feljutott, és a Zukrajova.
0: Zukrajova az hogy kapott így jogot, hogy nem tudom a hátterét, a szabályok, hát, mire adnak lehetőséget.
1: Ugye az volna a szövetségnél is a próbálkozások, minden próbálkozás megpróbáltunk, én is benne vagyok a futsal szakbizottságban, hogy ne is az legyen, hogy a csapatok csak jövünk és az utcáról beiratkozzunk, de az volt a döntés, hogy addig, amíg a csapatok száma nem éri el a 10-et, addig...
0: Zöld kártyával, úgymond.
1: Lehetőség, hogy direkt be lehet iratkozni. Az volna a lényeg, hogy szövetség, mindenki a maga módján próbál dolgozni ezen, lehet nem eleget. Jó volna egy ekkora országba, területileg mekkora, hogy 10-12 csapatos volna az ideális az első ligába.
0: Levente, az ifiknél az igazolások nem úgy mennek, mint a felnőtteknél. Itt életkorhoz van kötve, van, aki elér oda, hogy játszhasson, van, aki meg kiöregedik. Milyen változások lesznek a kupa és bajnoki cím birtokosánál?
2: Ez így van, igen. Úgy gondolom, hogy jövőre nézve játékosaink, azok nagyjából a magja az megmaradt. Van 3-4 játékosunk,

0: Tanivel együtt?
1: Így van, körülbelül olyan szeptember közepén szokott a bajnokság elkezdődni, lassan mi is megkezdjük az IFIK-el is a felkészülést.
0: Vakációról behívjátok
1: őket? Vakációról, persze, már iskola előtt azért már szeretnénk a mozgást elkezdeni, úgyhogy úgy gondolom van, mint kupagyőztes és bajnokság győztes, van a amit, ahova dolgozzunk, tehát
0: meg kell védeni,
1: meg kell
0: illik,
1: védeni
0: ugye?
1: A címeket, így van.
0: Van már rálátásod a csapaterő viszonyát tekintve, tavalyi, mármint a múlt idényhez képest, hol áll?
1: Hát úgy gondolom, hogy előre nem lehet tudni az erőviszonyokat a bajnokságról, hogy milyen csapatok lesznek a következő szezonban. Egyelőre, amit itt a környéken hallottunk, az úgy néz ki, hogy az FK Csíkszereda is int itt
0: IFI csapatot, U19?
1: Igen, U19-ben, úgyhogy az
0: egy
1: jó dolog. Lesznek rangadók, igen. Úgyhogy nagyjából ennyi, amit lehet tudni. A Szentgyörgy, a Vásárhely, azoknak biztos, hogy jó csapatuk van, tavaly is már jó csapatot raktak össze, úgyhogy lesznek megint jó meccseink. Itt a
0: te játékosként hogyan reagáltál, amikor jöttek az igazolások, hogy hát régi új arcok tértek vissza, tehát olyanokkal fogsz játszani, akikkel az korábban már nem keveset játszottál, sőt még a válogatottnál is.
1: Hát így van, kivételesen örventem én ennek, hogy tudtunk erősíteni a felnőtt csapatnál. Visszajöttek olyan játékosok, akik tényleg segíteni tudják a csapatot, tudnak akár az IFIK-nek is, és példát tudnak mutatni, tudnak segíteni, tudnak fejlődni a gyermekek is, tudnak tanulni tőlük. Úgyhogy nagyon pozitívan nézek a következő szezon elé. Úgy gondolom, hogy jóval sikeresebb lesz a tavainál.
0: Ugyanúgy az IFI-ből fel fog játszani néhány játékos? Van erre lehetőség? A keret megengedi, szükség lesz rá? Vagy ti még ezt amúgy szorgalmazzátok is, hogy nem baj, ha IFI azért szerezzen egy kicsi felnőtt tapasztalatot, ez megy ugyanúgy tovább, ugye?
2: Hát most végleges lett a keretünk, tehát úgy van kialakítva, hogy 14 játékos van, két kapus és 12 mezőnjátékos, akik úgymond állandó jelleggel ott vannak edzésen, tehát ők főállásban vannak, és van az U19-es csapatunkból a kapus és egy mezőnjátékos, akik akkor jönnek, ők most kezdik a 12. osztályt, tehát ők meghatározó alapemberei az U19-es csapatnak, ők akkor jönnek, mikor vakáció van, délutáni edzések, vagy az iskolai programjuk megengedi, és a felnőtt csapatban ott van Vas Lóránt, aki 2007-es korosztály, ő visszajátszott, tehát a jövőben az U19-es csapatban a túlkoros játékos, úgymond egy, aki játszhat, az a 2007-es évjárat.
0: Ő lesz az akkor?
2: Nagy valószínű. Hát vannak 2-3 játékos is, de Lóránt, aki a felnőtt csapatnak is már tagja, és mindig is az volt, hogy egy sor legalább az U19-es csapatból a korba is az idősebbek is, persze a tehetségesebbek is részt vegyenek a felnőtt csapat edzésein, mikor lehetőségek vannak, és van egy délutáni pozíciónk, ahol elég sokat szoktunk közösen edzeni a felnőtt csapat, az U19-en, ilyen egymás között való iskolajátékok, és így ez a filozófia, hogy egyrészt közelebb vinni a felnőtt csapathoz, és ezek az U19-es csapat játékosai, hogyha felnőtt csapat ellen játszanak, akkor biztos olyan rutint tudnak szerezni, hogy amit a bajnoki mérkőzéseken tudnak kamatoztatni.
0: Amúgy ugye az IFIK elég sokat ülnek a kispadon, de amikor az eredmény megengedi, akkor ahányszor csak alkalom volt rá, főleg a meccs utolsó perceiben, mindig pályára léptek. Eredménytől függően akár hamarabb is, akár fél időt is játszhattak. Ugyanúgy megy ez.
2: A tavalyi idényben azoknak el is beszéltük az öltözőbe, egy kicsit nagyobb szerencséjük volt, mint az előtt való években, hiszen a 2-3 játékos azért már a kezdősorba is helyet kapott a tavalyi időnybe. Most is ezek nincsenek eldöntve, hogy az előbb említettem, van 3 sorunk, is ez

0: van, úgy mondanám, hogy 6 játékos azért már idősebb, rutinosabb játékos, válogatott játékosok, a többiek fiatalok, és én úgy látom, hogy most már az is feladat lesz, hogy ebből a játékos állományból ugye találni a sorokat, amelyek a legeredményesebbek tudnak lenni, és reménykedem, hogy lesznek azért olyan mérkőzéseink, hogy a fiatalok is, nem az volna a cél, hogy most ők nem kapnak játék lehetőséget, de természetesen egy ilyen kerettel azért az eredményesség is fontos, de hát ez nem zárja ki azt, hogy a fiatal játékos két idősebben nem tud eredményes lenni, vagy három, hát ez lesz a következő időszaknak a feladata, hogy a felkészülés jó sikerüljön, az edzőmeccseken keresztül találjuk meg azokat a sorokat, azokat a felállásokat, amelyekkel eredményesek tudunk lenni, és szerintem az is előbbre viszi a helyzetet, hogy most csapaton belül remélem lesz egy egészséges konkurencia, nem az lesz, hogy így is, úgy is játszok.
1: Ja.
0: Itt most már nem az van csak, hogy ránézel a padra és mégse cserélsz, most már úgy néz ki a keret, hogy itt bátran lehet cserélni, aki nem úgy teljesít, az lehet fegyelmezni.
1: Sőt, azzal, akár stratégiát lehet váltani, annak függvényében neki
0: kevesebb játék lehetőséget kap, csak ez nagyon fontos, hogy egy egészséges légkörbe történjen, nem sértődöttségbe menjen át, meg ilyesmikbe, mert akkor az is ugyancsak rombolja a helyzetet.
1: Sértődékenyek az ifjú? Mert azért meg kell őket nevelni, tehát most abból indulok ki, Levente, hogy az ifiknél te nem léphetsz be a pályára, te csak a pálya széléről dirigálhatsz. Ilyen az edző dolga. Ez viszont simán lehet, hogy akinek te dirigálsz az ifi meccsen, az melletted játszik egy sorban esetleg veled. A felnőtt meccsen ez nem okoz nálad képzavart, hogy jó, hogy ő a tanítványom, de kezdben a játékos társa, így is úgy is lehet szidni őket, vagy nevelni, tanítani.
2: Hát úgy gondolom, egyelőre ebből nem volt probléma, úgyhogy ők is jól kezelték, én is jól próbáltam kezelni ezeket a dolgokat, úgyhogy egyelőre jól működtek ezek a dolgok.
1: Ugye összenőttetek az egy kicsit? Egy csapat kialakult?
2: Kialakult, igen. Úgy gondolom, hogy meg kellett kapjuk azt a közös hangot velük, hogy tudjunk működni ez az egész dolog.
1: Szigorral meddig tudsz elmenni? Mert ott is van egy határ, ugye?
2: Hát abban is kellett én sokat fejlődjek, hogy azért van az a határ, ahol meg kell húzni tényleg a vonalat, viszont most már úgy gondolom, hogy megkaptuk azt a közös pontot, hogy tényleg.
1: És az eredmények meg téged bizonyos, srácok, látjátok, ha azt csináljátok, amit mondom, akkor jönnek a serlegek, ráadásul hát, idén kettő.
2: Hát ez így van, igen, ezt már átbeszéltük a fiúkkal, hogy a közös munka azért az rajtuk is, rajtam is múlik, úgyhogy hogyha nem dolgozunk össze, akkor ez nem fog működni hosszú távon.
1: A mai nappal kezdődik a felkészülés, hivatalosan is, 10-től már edzés lesz, ha minden igaz. Mit hoz ez a felkészülés időszak? Nyilván erőnléti edzés, játék, lesz a kupa, erről már ejtettünk szót, nem tudom, további tesztmeccs, vagy ez már elég lesz, hogy alakul? Hát a bajnokság a hónap végén kezdődik valamikor.
0: Igen, hát most nagy érdeklődésre várjuk, az ígéretek szerint pénteken zárult a nevezési határidő, reméljük a hét végére meg lesz a sorsolás is, a versenykírása is a bajnokságnak, hogy milyen formában lesz lebonyolítva.
1: Még nem tudni, hogy alapszakasz, hát, rájátszás, még egy kör?
0: Vannak, nagyjából fog hasonlítani a tavalyihoz, de ezt még nem fogadta el a bizottság. Úgy fog kinézni nagy valószínűséggel, hogy a oda-vissza is oda, ez lesz az alapszakasz, tehát
1: az
0: azt jelenti, hogy 21 mérkőzés, az alapszakasz után az első két helyezett automatikusan bejut a két elődöntőbe, a harmadik, a hatodikkal játszik selejtezőt, hogy ki lesz
1: az első helyezettnek. A harmadik, a negyedik az ötödik.
0: Negyedik az ötödik, a negyedik, ötödik az az alapszakasz második helyezettjének lesz az ellenfele is, a harmadik, hatodik a fordítva mondom. Tehát a harmadik, hatodik az alapszakasz második helyezettjével is, a negyedik, ötödik az alapszakasz első helyezettjével, azok lesznek az elődöntők is, utána lesz a nagy döntő 3 nyert mérkőzésig, és a kis döntő 2 nyert mérkőzésig, a kis döntő is lesz játszva. És úgy néz ki, hogy a hétvégénig meg lesz a sorsolás is, a héten persze elkezdjük az edzéseket, sok mindent elárul majd, hogy a sorsolásban kik lesznek az ellenfeleink az első fordulókban, hiszen augusztus végén kezdődik a bajnokság, és szeptember első hétvégén utána lesz egy szünet, a válogatott részt vesz Horvátországba egy edzőtáborba, és a felkészülési programunk részben attól is függ, hogy az első két fordulóba kik lesznek az ellenfelek, mert ott úgymond időt is lehetne nyerni, két héten nyúlhat a felkészülési program olyan szempontból, hogyha itthon játszunk könnyebb ellenféllel, tehát ezek remélem a hétvégére eldőlnek, de addig is éltünk a lehetőséggel, augusztus 8-án, 9-én szombat-vasárnap játszunk két felkészülési mérkőzést, mind a kettőt a Klik Média Kisinó csapatával, ők a moldáv bajnokok,
1: na,
0: és olyan ismert játékosok játszanak köztük, mint Obáda, Láskó, Takot, Burduzsel, akik megfordultak a román válogatottba. Azt is mondhatnám, hogy a moldáv válogatottnak a krémje, ott játszik ebbe a csapatba, szinte úgy is mondhatnók, hogy Moldova válogatottjával lesz ez a mérkőzés.
1: Hát mint annak idején volt a Déva, vagy Udvarhelyen a magyar válogatott.
0: Szombaton 18 órától és vasárnap 13 órától tervezzük ezt a mérkőzést, persze meg is fogjuk hirdetni a hét folyamán, és utána tervben van egy szokásos módon, mindig szoktunk tornát szervezni, a második VSK felkészülési torna. Itt visszajeleztek olyan csapatok, mint Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely is, a negyedik csapat kiléte az vagy az Ukrajova lesz, vagy a Vezdéva. Úgyhogy ezt a tornát 22 azon a hétvégén, augusztus 22 hétvégén képzeltük el is. Még hogyha az idő megengedi, akkor egy mérkőzésre visszautazzunk, vagy Szentgyőrre, vagy Marosvásárhelyre, úgyhogy 5-6 edzőmérkőzésre próbálunk hangolódni a kezdésre, és természetesen a sorsolás az fontos, hogy ezekkel a csapatokkal is mikor játszunk, mert az befolyásolja azért. Az szokott
1: nem mindegy, hogy a címvédő ellen kezd a csapat, vagy az újoncsal.
0: Még játszunk együtt edzőmeccset, tehát azelőtt, úgyhogy héten remélem, hogy sok mindenre választ kapunk, és a legfontosabb az lenne, hogy a sérülés elkerülje a játékosokat, hogy tudjunk rendesen felkészülni, és természetesen a szurkolók segítségével, remélem most már a szurkolók is többen ki fognak látni.
1: Igen, most ha vesznek bérletet, mehetnek kézilabdára is, futszára is.
0: Tehát arra is lehetőség van, elindult a bérletek árusítása is, úgyhogy mindenkit bíztatok, hogy éljen a lehetőséggel.
1: Ilyen körülmények között ismerve többé-kevésbé az ellenfeleket, milyen célokat tűz ki eredményesség területén a klub? Már ami a futszál csapatot illeti.
0: Hát én ugye egyelőre ezeket tudjuk, természetesen szeptember 6-áig tart az átigazolási időszak, még mindenhol
1: változhatnak
0: a dolgok. Egyelőre úgy néz ki, hogy ez így nagyjából megmarad mindenki klubnál, de 6-án többet fogunk tudni, és természetesen télen is van átigazolási időszak, van, lesz a 27-hetes éves költségvetés a csapatoknál, városoknál, úgyhogy jelen pillanatban azt mondom, hogy ha most kellene megsatszolni, én azt mondom, hogy ezzel a játékos állománnyal
1: a felsőháza, hát az első négy.
0: Az kötelező kell legyen, és azon belül minél jobb helyezés, de hát legalább a dobogóval, amelyik fokán a zóna, a célkitűzés.
1: Jelen állás szerint 4 küzdhetnek esélyesként a bajnoki címért? Galac, Szentgyörgy, Vásárhely, Udvarhely? Papíron?
0: Hát igen, de nem kell elfelejteni azt a Dévát, akinek most lehetősége adódik, hogy
1: Autobergámóval
0: a kettőből egyet, meg a úgymond a lepattanó játékosokat összeszedni. Ők nagyon szeretik azt, hogy 3-4 mérkőzésre is játékost igazolnak innen-onnan, tehát én nem kritizálom a más klubnak a filozófiáját, de ez a helyzetet amúgy nem viszi előre a romániai futszál, de hát amíg a szabályzat ezt megengedi, addig ezek a ügyeskedők mindig is élnek ezzel a lehetőséggel.
1: Ifiknél edzőként célkitűzések, címvédés?
2: Címvédés, tehát úgy gondolom, hogy legalább egy döntő mind a két verseny kiírásba, úgyhogy így indulunk neki alapul a szezonnak.
1: És játékosként hogyan nézel az idény elébe?
2: Játékosként úgy gondolom, hogy ezzel a játékos állománnyal én pozitívan nézek a következő szezonra. Az én célkitűzésem az, hogy legalább egy döntőt játszani ebbe a szezonban.
1: Hát én akkor ehhez kívánok sikert. Valószínűleg, hogy a VSK Székelyudvarhely oldalán nem csak a kézilabda, sok más sportág mellett, akkor a futszáról is kapjuk majd folyamatosan a friss híreket, bérletekkel, mérkőzésekkel, a moldvaiakkal, ugye most a hétvégén majd a kupán, kik lesznek, hogy lesznek.
0: Így van, tehát igyekszünk minden olyan hírt időbe közölni a szurkolókkal, ami rájuk tartozik, úgymond.
1: Jakab Zoltán, Tankó Levente, köszönöm a beszélgetést, és hát sportsikereket kívánok az új idényben is.
0: Köszönjük szépen a lehetőséget.
2: Köszönjük szépen.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

0: Zajlik a pótérettségi, haladnak az utcafelújításokkal. Elkezdi a felkészülést a futsal csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Megkezdődött a pótérettségi vizsgaidőszak. Ma a román nyelvi kompetenciák szóbeli felmérésével indult a megmérettetés. A következő napokban az anyanyelvi, az idegennyelvi és a digitális kompetenciákat mérik fel, az írásbeli vizsgák pedig augusztus 10-én kezdődnek román nyelv és irodalomból. Ezt követi a kötelező és a választott tantárgy írásbelie, a kisebbségi diákok pedig anyanyelv és irodalomból is vizsgáznak. Az első eredményeket augusztus 18-án teszik közzé, az olvások benyújtására pedig még aznap, valamint augusztus 19-én és 20-án lesz lehetőség. Újabb rendkívüli ülésszakot tart a parlament ezen a héten. A szenátus egyik legfontosabb feladata a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó országos stratégia elfogadása lesz, amely az országos helyreállítási terv közel 1 milliárd euró értékű vállalásai közé tartozik. A szenátusban hétfőn és csütörtökön bizottsági, kedden és szerdán plenáris üléseket tartanak. A képviselőházban többek között a köztisztségviselők fedhetetlenségére vonatkozó jogszabályok módosításáról is tárgyalnak, a szavazásokat mára és szerdára ütemezték. Jól halad a város történelmi városközpontjának felújítása. Az Eötvös József utcában a vezetékeket a föld alá helyezték, miközben új, a belvárosi környezethez illeszkedő közvilágítás épül. A Tompa László utcában elkészült a burkolat jelentős része, hamarosan a teljes szakasz járható lesz a gyalogosok számára. Szakács Pál István polgármester tájékoztatása szerint a közműhálózat teljes cseréje mellett a várutcában egy kisebb zöldövezetet is kialakítanak, hogy a Székelytámadt vár környezete rendezett egységes képet nyújtson a várható turisztikai forgalom előtt. Augusztus végén kezdődik a Bethlen Gábor utca felújítása. Ma megkezdi a felkészülést az új idényre a székelyudvarhelyi VSK futsal csapata. A nyári szünetben a hazatérő teremlabdarúgókkal jelentősen megerősödött keret Jakab Zoltán edzővezetésével készül az új idényre.
1: 26-os, 27-es idényben bátrabb terveink, merészebb terveink lehetnek, és valahol a dobogóra várom a csapatot.
0: Mondta híradónknak Jakab Zoltán, a VSK székelyudvarhelyi futsal csapatának a vezetőedzője. A csapat a hétvégén már felkészülési mérkőzéseket játszik, lesz egy hazai rendezésű 4-es torna a hónap folyamán, a bajnokság augusztus végén kezdődik. Döntetlent játszott a Sepsió SK, kikapott az FKCX Szereda. Folytatódott a labdarúgó szuperliga az alapszakasz harmadik fordulójával. Az FKCX Szereda 1-0-ra kikapott az FC Árzsés Pitestől pénteken, míg tegnap este a Sepsiszentgyörgyi Sepsió SK 1-1-es döntetlent játszott a Vajdahunyadi Corvin 0-al Aradon. A forduló további eredményei: Galacio Célul Bukaresti Dinamo 1-1, Voluntár Aradiuta 1-0, Craiova Universitatea Petrolul Ploiești 4-0 és Bukaresti Rapid Kolozsvári CFR 3-1. Ma este 17:30-től rendezik a kolozsvári U FC Botosán találkozót, este 21:30-től az FCSB konstancai Fáról meccs zárja a fordulót. Ma is napsütés, kánikula lesz térségünkben a meteorológusok szerint, a széljárás gyenge lesz, a déli és délutáni órákban tiszta égboltra számíthatunk. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 32-33 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Egy nyugisabb dal a Coldplaytól, All My Love, 8 perccel járunk, 10 óra után megvoltak a legfrissebb hírek. Folytathatjuk egy nyárias dallal, latinos ritmusokkal. A latinok általában azt mondják, hogy forróvérűek. Vajon számukra, Kánikola, akkor milyen? Jobb vagy rosszabb? Fiesta Bonita!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult szárasztáp kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenni életed legfontosabb pillanatait.
7: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
8: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió.
10: Sztár Rádió.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Ákos és előkelő idegen, 10 óra után járunk 27 perccel, tombol a nyár, a hét közepére pedig a csúcsértékek is itt lesznek, 34-35 Celsius fok. A hétvégére azonban néhány fokot visszaesik a csúcshőmérséklet, és akár egy-egy nyári zápor zivatal is bekavarhat csütörtöktől arrafele, talán még örülni is fogunk ennek.

Hazajön a foci, énekelte a Hermes House Band. Hát mondjuk ezt a spanyolok tudnák énekelni, hiszen a foci VB döntőjét követően ők vitték haza a kupát, a serleget, náluk van otthon a foci. 4 évig, aztán majd 4 év múlva viszik Marokkóba is, mert hogy társrendező lesz. De egyelőre viszont ott állunk, hogy a marokkóiak jönnek Spanyolországba, van is elég gond belőle a spanyoloknak nyilván. Reméljük Európának ebből nem lesz gondja. DJ Junior, Roger Slatto és Tio, Summer Vibe. Egy kis nyári hangulat, egy kis nyári rezdülés. Nem nehéz elképzelni.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
4: Add nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
6: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.

9 perc, ennyi maradt hátra még 11 óráig, akkor jönnek a hírek, ha búcsúnak az ideje pedig már most elérkezett. Holnapig tart a távollétem, addig is Szász Csaba köszöni a figyelmet, a holnapi viszonthallásra. Ciao.

0: Zajlik a pótérettségi, haladnak az utcafelújításokkal. Elkezdi a felkészülést a futsal csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Megkezdődött a pótérettségi vizsgaidőszak. Ma a románi nyelvi kompetenciák szóbeli felmérésével indult a megmérettetés. A következő napokban az anyanyelvi, az idegennyelvi és a digitális kompetenciákat mérik fel, az írásbeli vizsgák pedig augusztus 10-én kezdődnek román nyelv és irodalomból. Ezt követi a kötelező és a választott tantárgy írásbelie, a kisebbségi diákok pedig anyanyelv és irodalomból is vizsgáznak. Az első eredményeket augusztus 18-án teszik közzé, az olvások benyújtására pedig még aznap, valamint augusztus 19-én és 20-án lesz lehetőség. Újabb rendkívüli ülésszakot tart a parlament ezen a héten. A szenátus egyik legfontosabb feladata a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó országos stratégia elfogadása lesz, amely az országos helyreállítási terv közel 1 milliárd euró értékű vállalásai közé tartozik. A szenátusban hétfőn és csütörtökön bizottsági, kedden és szerdán plenáris üléseket tartanak. A képviselőházban többek között a köztisztségviselők fedhetetlenségére vonatkozó jogszabályok módosításáról is tárgyalnak, a szavazásokat mára és szerdára ütemezték. Jól halad a város történelmi városközpontjának felújítása. Az Eötvös József utcában a vezetékeket a föld alá helyezték, miközben új, a belvárosi környezethez illeszkedő közvilágítás épül. A Tompa László utcában elkészült a burkolat jelentős része, hamarosan a teljes szakasz járható lesz a gyalogosok számára. Szakács Pál István polgármester tájékoztatása szerint a közműhálózat teljes cseréje mellett a várutcában egy kisebb zöldövezetet is kialakítanak, hogy a Székelytámadt vár környezete rendezett egységes képet nyújtson a várható turisztikai forgalom előtt. Augusztus végén kezdődik a Bethlen Gábor utca felújítása. Ma megkezdi a felkészülést az új idényre a székelyudvarhelyi VSK futsal csapata. A nyári szünetben a hazatérő teremlabdarúgókkal jelentősen megerősödött keret Jakab Zoltán edzővezetésével készül az új idényre.
1: 26-os, 27-es idényben bátrabb terveink, merészebb terveink lehetnek, és valahol a dobogóra várom a csapatot.
0: Mondta híradónknak Jakab Zoltán, a VSK székelyudvarhelyi futsal csapatának a vezetőedzője. A csapat a hétvégén már felkészülési mérkőzéseket játszik, lesz egy hazai rendezésű 4-es torna a hónap folyamán, a bajnokság augusztus végén kezdődik. Döntetlent játszott a Sepsi OSK, kikapott az FK Csíkszereda. Folytatódott a labdarúgó szuperliga az alapszakasz harmadik fordulójával. Az FK Csíkszereda 1-0-ra kikapott az FC Árzsés Pitestől pénteken, míg tegnap este a Sepsi-Szentgyörgyi Sepsi OSK 1-1-es döntetlent játszott a Vajdahunyadi Korvin 0-al Aradon. A forduló további eredményei: Galaciocérul Bukaresti Dinamo 1-1, Volontár Aradi Uta 1-0, Craiova Universitatea Petrolul Ploiești 4-0 és Bukaresti Rapid Kolozsvári CFR 3-1. Ma este fél héttől rendezik a kolozsvári UFC Botosán találkozót, este fél tíztől az FCSB Konstancai Fáról meccs zárja a fordulót. Ma is napsütés, kánikula lesz térségünkben a meteorológusok szerint. A széljárás gyenge lesz, a déli és délutáni órákban tiszta égboltra számíthatunk. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 32-33 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz tápkilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazurt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
0: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: Star Rádió. A hang, ami elkísér.
1: Nem bírod már elviselni.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Pizza?
5: Ham.
4: Burger?
5: Ham.
4: Napi menü?
5: Ham.
4: Girosz?
5: Ham.
4: Éhes vagy?
5: Ham. Kattalj rá a kajára!
6: Próbáld ki a Fitfill Fitness és Sportközpont kínálatát! A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
7: Fitfill. Az egészségért és a szépségért.

0: Zajlik a pótérettségi, haladnak az utcafelújításokkal, elkezdi a felkészülést a futsal csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Megkezdődött a pótérettségi vizsgaidőszak. Ma a román nyelvi kompetenciák szóbeli felmérésével indult a megmérettetés. A következő napokban az anyanyelvi, az idegennyelvi és a digitális kompetenciákat mérik fel, az írásbeli vizsgák pedig augusztus 10-én kezdődnek román nyelv és irodalomból. Ezt követi a kötelező és a választott tantárgy írásbelie, a kisebbségi diákok pedig anyanyelv és irodalomból is vizsgáznak. Az első eredményeket augusztus 18-án teszik közzé, az olvások benyújtására pedig még aznap, valamint augusztus 19-én és 20-án lesz lehetőség. Újabb rendkívüli ülésszakot tart a parlament ezen a héten. A szenátus egyik legfontosabb feladata a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó országos stratégia elfogadása lesz, amely az országos helyreállítási terv közel 1 milliárd euró értékű vállalásai közé tartozik. A szenátusban hétfőn és csütörtökön bizottsági, kedden és szerdán plenáris üléseket tartanak. A képviselőházban többek között a köztisztségviselők fedhetetlenségére vonatkozó jogszabályok módosításáról is tárgyalnak. A szavazásokat mára és szerdára ütemezték. Jól halad a város történelmi városközpontjának felújítása. Az Eötvös József utcában a vezetékeket a föld alá helyezték, miközben új, a belvárosi környezethez illeszkedő közvilágítás épül. A Tompa László utcában elkészült a burkolat jelentős része, hamarosan a teljes szakasz járható lesz a gyalogosok számára. Szakács Pál István polgármester tájékoztatása szerint a közműhálózat teljes cseréje mellett a várutcában egy kisebb zöldövezetet is kialakítanak, hogy a Székelytámadt vár környezete rendezett egységes képet nyújtson a várható turisztikai forgalom előtt. Augusztus végén kezdődik a Bethlen Gábor utca felújítása. Ma megkezdi a felkészülést az új idényre a székelyudvarhelyi VSK futsal csapata. A nyári szünetben a hazatérő teremlabdarúgókkal jelentősen megerősödött keret Jakab Zoltán edzővezetésével készül az új idényre.
1: 26-os, 27-es idényben bátrabb terveink, merészebb terveink lehetnek, és valahol a dobogóra várom a csapatot.
0: Mondta híradónknak Jakab Zoltán, a VSK székelyudvarhelyi futsal csapatának a vezetőedzője. A csapat a hétvégén már felkészülési mérkőzéseket játszik, lesz egy hazai rendezésű négyes torna a hónap folyamán, a bajnokság augusztus végén kezdődik. Döntetlent játszott a Sepsi OSK, kikapott az FK Csíkszereda. Folytatódott a labdarúgó szuperliga az alapszakasz harmadik fordulójával. Az FK Csíkszereda 1-0-ra kikapott az FC Árzsés Pitestől pénteken, míg tegnap este a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1-1-es döntetlent játszott a Vajdahunyadi Korvin 0-al Aradon. A forduló további eredményei: Galaciocérul Bukaresti Dinamo 1-1, Voluntár Aradi Uta 1-0, Craiova Universitatea Petrolul Ploiești 4-0 és Bukaresti Rapid Kolozsvári CFR 3-1. Ma este fél héttől rendezik a kolozsvári U FC Botosán találkozót, este fél tíztől az FCSB konstancai Fáról meccs zárja a fordulót. Ma is napsütés, kánikula lesz térségünkben a meteorológusok szerint. A széljárás gyenge lesz, a déli és délutáni órákban tiszta égboltra számíthatunk. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 32-33 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Egy ereszcsatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszcsatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz tápkilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében, sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
7: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

12 óra után vagyunk itt, egy újabb nyári nap, egy újabb hétfő, augusztus első hétfője ráadásul. Hát köszöntjük a nyár harmadik hónapját is hivatalosan itt a Sztár délutánban, és köszöntjük a forró napokat, a meleget, a kánikulát. Hát nagyon-nagyon melegekre kell számítani a következő órában és a következő napokban. Ezen a héten a strandolás kötelező mindenkinek. Ha délutánig dolgoztok, akkor megkérlek szépen, munka után legalább 2-3 óra erejéig legyetek ti is vízben, hűsüljetek le, pancsoljatok, rubickoljatok, úsztatok. Ha délután mentek dolgozni és délelőtt vagytok szabadok, akkor délelőtt menjetek strandra. Viszont, hogyha egész nap dolgoztok, akkor nem tudom, egy tusolás mindenféleképpen bele fog férni otthon. A mikrofonnál Bedő Erika, 17 óráig hozzuk a legnyáriasabb dalokat együtt itt a következő órában, a hét első délutánjában. Kívánok nektek jó munkakedvet és csodaszép hetet mindenkinek! Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.
1: Hey Miami, Omi's back in town looking for the lead girl for his new hula hoop video. If you think you've got what it takes, be at the spot by 3. Good luck.

tüntet meg, énekelt a halott pénz. Remélem, hogy mindenkinek jól telt az elmúlt hétvége. Azért rengetegen voltak a Csírszán is, a Városi Parkban, Székelyudvarhelyen, ugye, sor került a második alkalommal megrendezett nyári borestekre, a sétatéren, a fák között, a Küküllő partján. Hát kellemes hangulatban lehetett pénteken és szombaton is beszélgetni, borozni, fröccsözni és pizzázni is esetleg. A következő Csírsz az augusztus 14-én és 15-én lesz. Jó tudni róla, írjátok be a naptárba, és akkor lehet menni a csillagvizsgálóhoz is, mert az új helyszínen fogja várni az érdeklődőket a Csírsz. A hét első napja, augusztus 3-a, lássuk, kiket ünneplünk. Ma lehet köszönteni a névnaposokat, a Herminákat. Én ismerek is egy Herminát itt Udvarhelyen. Német eredetű ez a név, ez nem túl gyakori, viszont azt írják, hogy nyugtalan és kalandvágyó személyiség. Az elégedettség érzését nem igazán ismeri, fontos számára a szabadság és a függetlenség, hogy alkotói hajlamait teljesen kibontakoztathassa. Fogékony a különféle művészeti ágakra is Hermina. Ha valaki rövid pórázon akarja tartani, az igen nagy ellenállást vár.

vált ki belőle. Hát boldog névnapot kívánunk, holnap nézzük, milyen névnap lesz Dominika, és holnap után köszöntjük majd a Krisztinákat. Na, abból van bőven itt udvarhelyen. Két nap múlva pedig Bettina és Berta névnap lesz, hát ennyit erről a hétről egyelőre. Robin Schulz felvétele. 2015-ös dallal megyünk tovább, nyáron fél egy után, 2 perc.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google

Star Rádió legnagyobb slágerek változatosan. Hamarosan érkeznek a 13 órás hírek. A Jonik együttes van a folytatásban, a Csillagtenger. Hát nagyon irigylem azokat a rádióhallgatókat, városlakókat, udvarhelyieket, udvarhelyszékieket, akik most valamilyen tengerparton vannak, napoznak, csilleznek, szabadságolnak, fürödnek és úsznak. Nagyon irigyeljük. Egyébként az Országos Meteorológiai Szolgálat mai értesítése szerint holnap augusztus 4-én délelőtt 10 órától szerdán augusztus 5-én délelőtt 10 óráig narancssárga hőségriadó van érvényben, lesz érvényben térségünkben, és a jelzett időintervallumban a nappali csúcshőmérsékletek 35 és 39 Celsius fok között alakulnak. Habár szerintem azért udvarhelyen nem lesz ennyi, holnapra 33 fokot jeleznek, és szerdára 34 fok lesz itt a térségben. Ettől függetlenül vigyázzatok magatokra, mert a hőérzet az jelentősen megnő, a hőmérséklet páratartalomindex meghaladja kritikus 80-as egység küszöbértékét, és helyenként trópusi éjszakákra is számítani lehet, 20-24 fok közötti minimum hőmérsékletekkel legalább nem fogunk fázni az esti és az éjszakai órákban, itthon 16-17 és 18 fok lesz, igyatok sok folyadékot, kerüljétek a tűzőnapot, és vigyázzatok magatokra!

0: Zajlik a pótérettségi, haladnak az utcafelújításokkal, elkezdi a felkészülést a futsal csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Megkezdődött a pótérettségi vizsgaidőszak. Ma a román nyelvi kompetenciák szóbeli felmérésével indult a megmérettetés. A következő napokban az anyanyelvi, az idegen nyelvi és a digitális kompetenciákat mérik fel, az írásbeli vizsgák pedig augusztus 10-én kezdődnek román nyelv és irodalomból. Ezt követi a kötelező és a választott tantárgy írásbelie, a kisebbségi diákok pedig anyanyelv és irodalomból is vizsgáznak. Az első eredményeket augusztus 18-án teszik közzé, az óvások benyújtására pedig még aznap, valamint augusztus 19-én és 20-án lesz lehetőség. Újabb rendkívüli ülés szakot tart a parlament ezen a héten. A szenátus egyik legfontosabb feladata a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó országos stratégia elfogadása lesz, amely az országos helyreállítási terv közel 1 milliárd euró értékű vállalásai közé tartozik. A szenátusban hétfőn és csütörtökön bizottsági, kedden és szerdán plenáris üléseket tartanak. A képviselőházban többek között a köztisztségviselők fedhetetlenségére vonatkozó jogszabályok módosításáról is tárgyalnak, a szavazásokat mára és szerdára ütemezték. Jól halad a város történelmi városközpontjának felújítása. Az Eötvös József utcában a vezetékeket a föld alá helyezték, miközben új, a belvárosi környezethez illeszkedő közvilágítás épül. A Tompa László utcában elkészült a burkolat jelentős része, hamarosan a teljes szakasz járható lesz a gyalogosok számára. Szakács Pál István polgármester tájékoztatása szerint a közműhálózat teljes cseréje mellett a Vár utcában egy kisebb zöldövezetet is kialakítanak, hogy a Székelytámadt vár környezete rendezett egységes képet nyújtson a várható turisztikai forgalom előtt. Augusztus végén kezdődik a Bethlen Gábor utca felújítása. Ma megkezdi a felkészülést az új idényre a székelyudvarhelyi VSK futsal csapata. A nyári szünetben a hazatérő teremlabdarúgókkal jelentősen megerősödött keret Jakab Zoltán edzővezetésével készül az új idényre.
1: 26-os, 27-es idényben bátrabb terveink, merészebb terveink lehetnek, és valahol a dobogóra várom a csapatot.
0: Mondta a híradónknak Jakab Zoltán, a VSK székelyudvarhelyi futsal csapatának a vezetőedzője. A csapat a hétvégén már felkészülési mérkőzéseket játszik, lesz egy hazai rendezésű 4-es torna a hónap folyamán, a bajnokság augusztus végén kezdődik. Döntetlent játszott a Sepsi OSK, kikapott az FK Csík Szereda. Folytatódott a labdarúgó szuperliga az alapszakasz harmadik fordulójával. Az FK Csík Szereda 1-0-ra kikapott az FC Árzsé Spitestől pénteken, míg tegnap este a Sepsi Szentgyörgyi Sepsi OSK 1-1-es döntetlent játszott a Vajdahunyadi Corvin 0-al Aradon. A forduló további eredményei: Galaci Ocelul Bukaresti Dinamo 1-1, Voluntár Aradi Uta 1-0, Craiova Universitatea Petrolul Ploiești 4-0 és Bukaresti Rapid Kolozsvári CFR 3-1. Ma este fél héttől rendezik a kolozsvári U FC Botosán találkozót, este fél tíztől az FCSB konstancai Fáról meccs zárja a fordulót. Ma is napsütés, kánikula lesz térségünkben a meteorológusok szerint, a széljárás gyenge lesz, a déli és délutáni órákban tiszta égboltra számíthatunk. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 32-33 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult szárasztát kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
7: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Lenne egy jobb napunk? Hát igen, ahogy fellépek a hírportálokra, mindig csak negatív híreket olvasok, elég elszomorító, hol már a hetet így indítjuk. Többek közt ilyen címek vannak, hogy leégett egy vendéglátó egység Madévfalván, hétfő hajnalban, ez már egy rossz hír. Ezen kívül történelmi mélypontra került a Duna vízhozama Romániában is. Soha nem tankoltunk még ennyire drágán. És rendkívüli ülésszak kezdődik a parlamentben hétfőtől csütörtökig. Nem tudom, talán az összes közül ez a legjobb, de az, hogy soha nem tankoltunk még ennyire drágán, és történelmi mélypontra került a Duna vízhozama Romániában is, abszolút nem kecsegtett semmi jóval erre a hétre. Hát a Duna vízhozama a következő napokban másodpercenként, képzeljétek, 1400 köbméterre csökkenhet Báziásnál, ahol a folyam belép ugye Romániába. És ez a mennyiség megegyezik az 1985-ben mért történelmi mélyponttal. Az előrejelzés szerint pedig a vízhozam augusztus 9-éig, vagyis a szombat vasárnapig ezen a szinten állandósul. És a sok éves augusztusi átlag másodpercenként 3900 köbméter. A román vízügyi igazgatóság szerint Csernavóda térségében a Duna vízszintje naponta mintegy 2-3 cm-rel csökken, ez brutálsok, és a jelenlegi körülmények között még 4-5 napig biztosít hűtővizet az atomerőműnek. El is mondták, hogy jelenleg 1590 köbméter per másodperces vízhozamot mérnek Báziásnál, de augusztus 7-éig ez a mennyiség körülbelül 1450 köbméter lesz másodpercre. Ezért sürgősségi beavatkozásokkal próbálják a víz egy részét a Bala ágból az Öreg Duna medrébe terelni. A román haditengerészet segítségével végzett meder felmérések alapján kövekkel megrakott uszályokat süllyesztenek el. Mi bele sem gondolunk abba, itt Székelyudvar helyen, miközben dolgozunk egy irodában, hogy ott mennyi mindent meg kell, hogy tegyenek ezért, hogy jobb legyen. És hogy ne csökkenjen olyan rohamosan lefele a Duna vízszintje. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök jelentette be még pénteken, hogy Romániában augusztusra országos energetikai válsághelyzetet hirdettek az áramtermelés csökkenése miatt, és hát az energiaügyi tárcát is vezető kormányfő szerint az intézkedésre az asszály, valamint a folyók és különösen a Duna alacsony vízhozama miatt volt szükség. Hát akkor mi is ugyanabba lépünk vajon, mint Magyarország, tehát ott is most katasztrofálisan nagy vízhelyzet van. Eljutott Magyarország a kritikus pontra, hát még beszélünk erről, hozok még részleteket, lássuk, mi a hír a paksi atomerőművel, és mi a helyzet ott a Dunával, de az biztos, hogy semmi jó nem történt itt az elmúlt napokban, és nem is fog történni. Erre a nagy kánikulára itt van a nagy aszá is, sajnos. Itt van a Kicsi Rigó viszont, a Sztár délutánban, kelemen kabátban, és a Kicsi Rigó, hát az egy picit vidámabb felvétel, viszont mi valamennyire vidámak kell, hogy maradjunk, már csak azért is, mert nem húzhatjuk le magunkat egy rossz hír láttán, hallatán, az elég, hogyha elszomorít már.

Green Bandit felvétele, hát igen, nagy a baj Magyarországon is. A paksi atomerőmű történetében először fordulhat elő, hogy a Duna rekord közeli alacsony vízállása miatt egyszerre kell majd leállítani mind a négy blokkot. Hát ezt reggel 5 óra 55 perckor írták ezt a hírt, de írták is, hogy egy cikk írásakor már csak egyetlen turbina működik, miközben a rendszerirányító rendkívüli üzemzavari protokollt léptetett életbe. A kormány energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be Magyarországon tehát, és már az egész ország az eseményeket figyeli. Hogy hogyan jutott idáig az ország? Miért vált a Duna vízszintje az ellátás biztonság kulcskérdésévé, és milyen műszaki, gazdasági és rendszer irányítási következményekkel járhat egy teljes paksi leállás? Igen, csak egy nagy cikket lehet erről olvasni az Indexen, mert hogy ez nem egyik pillanatról a másikra következett be. Az elmúlt napok eseményei egy olyan folyamat részei voltak, amelynek végén Magyarország energiabiztonsága soha nem látott próbatétel elé került. És a paksi atomerőmű névleges összteljesítménye 2000 megawatt, amelyet a négy korszerűsített blokk biztosít, viszont az elmúlt napokban a Duna drasztikusan alacsony vízállása miatt bevezetett korlátozások fokozatosan visszafogták a termelést, és bár az egyes blokkokat a rendszeres karbantartások során időről időre leállítják, arra az első blokk 1982-es üzembe helyezése óta még nem volt példa, hogy a teljes négy blokkos erőmű egyszerre kényszerüljön leállásra. Ma sajtótájékoztatót tartott Magyar Péter miniszterelnök. Kitért arra, hogy minél nagyobb az intervallum az erőmű teljes leállítása és az újraindítása között, annál nagyobb esélye lehet szükség külső energiára az újraindításhoz, és leszögezte, az ország energiarendszere stabil. A régi erőműveket is ellátták tüzelőanyaggal, szükség esetén pedig azonnal indíthatók. Az országos fogyasztás kevesebb volt, mint a Mavir által előrejelzett, ezért köszönetet is mondott Magyar Péter. Amint mondta, a mai napra még optimistábbak vagyunk. Sok cég most fogja igazán beindítani az önkéntes fogyasztás csökkentését. Akár az 500 megawattot is elérheti ez, jó esélyekkel is, bizodalmakkal futunk neki a kritikus koraesti óráknak. Na lássuk, mi lesz ma Magyarországon. Elárulta azt is, hogy a frakcióvezetők részéről felmerült rendezvények lemondása is, de a Tisza nem szeretné lezárni az országot, és azt nem szeretnék, hogy bármilyen korlátozás érje a lakosságot. Hát már ameddig ezt tudják csinálni, mert például látom, bevezették az egyes fokozatú vízkorlátozást már Debrecenben is, az alapvető vízhasználat bizonytalanná válhat, és vannak olyan helyek, szórakozóhelyek, meg különböző rendezvénytermek, amelyeket olvastam, a Magyarországon most bezár 2-3 napig, ezzel is segítve az országot. Na, hát most minden órában tesznek közzé friss információkat, a televízió ezekkel a hírekkel van tele, úgyhogy igen, nekünk elég lesz a mi országunk, hogyha tényleg mi is mélypontra kerülünk, mert hogy történelmi mélypontra került már a Duna vízhozama Romániában is. Káosz van, tehát tényleg káosz van, káosz lesz egész augusztusban. Mi próbáljuk tartani a jó kedvet Dr. Béressel és Jazz meg azzal. Itt lesz a Head Away 1993-os dalával is, megkérdezzük, hogy mi a szerelem.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak, akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
8: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
7: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
8: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
7: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
9: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
1: Reklámot hallottak.

Soha ne sétálj egyedül. Szólt erről a dal, hát én már el is döntöttem a tegnap este, hogy nem fogok egyedül sétálni, sőt nem is fogok sétálni, főleg az esti órákban itt a negyedben, mert a tegnapi roálértes figyelmeztetés után azért egy picit elgondolkodtam. 12 óra 15 perckor jött a riasztás, hogy medve van a Malom utcában, és én elgondoltam, hogy hát hányszor sétálok itt egyedül 12 óra után, 1 óra körül, hogyha valahonnan jövünk haza, vagy jövök haza, hát akkor ennyi erővel tényleg bármikor szembesétálhatok a medvével, hogyha már itt a blokkok között a Malom utcában is medve kószál. Úgyhogy nagyon-nagyon félelmetes volt az az üzenet, és akkor gondolkodtam el, hogy valóban nem jó ötlet például a Csírszról, a Borestékről, a Malom utcán át hazasétálni hajnali 14:30-kor, úgyhogy valószínű, hogy ezután taxival kell menni még a városi parkig is, sajnos, hát kacagunk, de tényleg nem egyformán, mert hogy ez egy szomorú hír, lassan a városközpontig is az esti órákban már taxit hívunk, vagy lassan most már a rádióhoz taxival kell átjöjjek az 1. december utcából. Úgyhogy nem jók ezek a jelzések, és meglepődtem, na tényleg, hogy a medve most már a Malom utcában is sétált. Állítólag nem kapták el, nem kapták meg. Azelőtt az Éltetőkút utcából jött a riasztás, aztán átment a Malom utcába. Hát fantasztikus, tényleg. Már csak akkor kell még itt legyen, amikor reggel 6-ra jövünk műsorba, és akkor szembe találkozunk itt a rádió környékén. Hát, szomorú ez a hír, remélem, hogy valamit fognak tudni ezzel csinálni, mert hogy ez nem normális, hogy a saját negyedetben a tömbházak körül nem tudsz kimenni, mert hogy medve jön, az egyszer biztos.

0: Ismét medvék jártak a városban, mélyponton a Duna vízhozama, elhalasztják a kolozsvári rangadót. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Történelmi mélypontra süllyedhet a napokban a Duna vízhozama Romániában. Az előrejelzések szerint Báziásnál másodpercenként mindössze 1400 köbméter víz érkezik majd, ami megegyezik az 1985-ben mért rekordalacsony értékkel, és augusztus 9-éig ezen a szinten maradhat. A rendkívül alacsony vízállás miatt Csernavoda térségében folyamatosan apad a Duna. A jelenlegi készlet pedig még néhány napig biztosít elegendő hűtővizet az atomerőmű számára. A hatóságok továbbra is arra kérik a lakosságot, hogy az esti órákban lehetőség szerint csökkentsék villamos energiafogyasztásukat. Az elmúlt három napban 513 tűzesethez riasztották a tűzoltókat, a lángok pedig több mint 2300 hektárnyi területet érintettek. Az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség szerint a legtöbb eset száraz növényzet és tarló égése volt, összesen 373 ilyen tűzesetet regisztráltak. A hétvége során a katasztrófavédelem összesen 5400-nál is több bevetésen vett részt. A hatóságok ismét felhívták a figyelmet arra, hogy a száraz növényzet égetése tilos. Ismét medvék jártak a város területén, a hétvégén több riasztás is volt. Szombaton a Széldombon láttak egy visszatérő medvét, vasárnap este 10 óra körül az Éltetőkút utcában tűnt fel egy állat. Éjszaka a Nagykükülő partján, előbb a Malom utcai szeméttárolónál, majd a sportcsarnok mellett bukkant fel egy medve bocsokkal. Dávid Endre alpolgármester tájékoztatása szerint az állat a folyópartján jöhetett be a város területére. A hangjelzéseket alkalmazó rendőrautók elől a Vasúti sín, illetve a Hunyadi János utca felé menekültek ki a városból az állatok. Emberi sérülés nem történt. Felkészülési meccset játszott az FK Csíkszered a női labdarúgó csapata Szovátán. Kollár Péter együttese 5-0-ra győzte le a kolozsvári U-olimpiá csapatát. A csíkiak ezt megelőzően Magyarország edzőtáborban készültek, ahol a Ferencvárostól 3-1-re, a Kispest Honvédtól pedig 4-1-re kaptak ki két felkészülési találkozón. Elhalasztják a kolozsvári városi rangadót a labdarúgó szuperligában. A liga elfogadta a kolozsvári CFR kérését, így az eredetileg augusztus 10-ére tervezett CFR Universitatea mérkőzést nem rendezik meg. A döntés oka, hogy a CFR a konferencia liga selejtezőjének harmadik fordulójában a norvég Tromsø ellen lép pályára, a bajnoki rangadó pedig a két nemzetközi mérkőzés közé esett volna. Az összecsapás új időpontja október 8-a csütörtök. Nagyon meleg lesz a délután folyamán is, esőt egyáltalán nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek ma délután 31 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
2: Figyelem, akció!
3: Ha bútor, akkor rózsaszín.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézd be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületében, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztárrádió.
10: Negyed három van pontban. Sztárrádió a legnagyobb slágerek változatosan, ami biztos, hogy már több nap telt el ebből az évből, mint amennyi hátra van, vagyis az év 215. napjánál tartunk, és az év végéig hátra levő napok száma pedig csupán 150. Nagyon gyorsan telik ez a 2026 is, de ez az egész nyár igazából. Hát már augusztus 3. napja van, és még pár nap, úgymond, itt az ősz, kezdjük előről, most jön aztán 9 hónap hideg, ha nem 10-11, belegondolva alig volt nyár. Mindjárt itt a suli, úgyhogy igen, ezekkel kell számolni. Itt még 2-3 hetet kihasználunk egy kicsi szabadságolásra, strandolásra, kirándulásra. Egyébként épp olvastam és láttam is egy fényképet. Hát brutális nagy forgalom van Horvátország fele. Nem tudom, hogy most mi történik. Pont egy évvel ezelőtt én is arra fele tartottam az autópályán, de láttam egy fotót, egy bejegyzést, hogy most, aki Horvátország fele tart, és az autópályán tartózkodik, akkor jobb azzal számolnia, hogy 70 kilométeres dugó van. Tehát 70 kilométeres a sor, Zágráb után a tenger felé, úgyhogy ott egyhamar nem fognak mozdulni az autósok, de reményeink szerint azért estére csak odaérnek a sofőrök is, a kirándulók, a nyaralók. Innen Székelyudvarhelyről is többen szoktak menni Horvátországba, úgyhogy igen, szép hely, lehet szép helyekre elmenni, akár autóval, akár repülőgéppel, és hajókázni is lehet, most már annyiféle lehetőség van a nyaralásra. Na meg aludni is lehet éjjel. Sleep Tonight, indítjuk Switch Disco és Rehab felvételét Sunfelttel közösen.

Fekszünk a strandon, énekelte a Bagosi Brothers Company. Hát feküdhetünk is akár a városi strandon, itt Székelyudvarhelyen, mert amúgy is a székelyudvarhelyiek féláron strandolhatnak. Ebben a kánikulában pedig egy igazán jó megoldás lehet a strand, ami reggel 8 és este 21 óra között tart nyitva. A székelyudvarhelyi személyt pedig ne felejtsétek el vinni, mert az árakból 50%-os kedvezményt kaptok. 18 év alattiak és nyugdíjasok egész nap 30 leért strandolhatnak, és a felnőttek 40 leért. De jelzem, hogy ennek a felét kell fizessék az udvarhelyiek. Aztán ott van a lehetőség a délutáni strandolásra is. 16 és 21 óra között a 18 év alattiak és nyugdíjasok 20 leért strandolnak, a felnőttek pedig 30 leért. Nyilván mi 15 leért, hogyha udvarhelyi személyt is viszünk. Van családi belépő, ami 100 lejt,

FM 100.8. Napjaink legjobb zenéi. Nyáron is. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval.

Nicki Minaj énekelt, megyünk tovább jelző felvételével. A VSK Székelyudvarhely terem rabdarúgó csapata volt a vendégünk, hát nem az egész csapat, hanem Jakab Zoltán vezetőedző és Tankó Levente játékos edző látogatott el ide, és beszélgetett Csabával, hiszen a mai napon kezdi a felkészülést az új bajnoki idényre a csapat, és a az esélyeket latolgatták. A teljes beszélgetést azt majd vissza lehet nézni a Star Rádió Facebook oldalán, viszont egy kis részvideót is közzé tettünk, amelynek a hozzászólásában megtaláljátok szintén a teljes anyagot a magyarfény.ro weboldalunkon, hogy hogyan készülnek a teremlabdarúgók. Ha erről szeretnétek részleteket hallani, akkor mindenféleképpen egy nyugodt pillanatotokban nézzétek vissza, hallgassátok vissza is, hallgassátok továbbra is a legnagyobb slágereket változatosan. Itt a Star Rádióban hamarosan érkezik Out Csilla.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
5: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolást szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
6: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.

A legnagyobb nyári slágerek változatosan érkezik a Hooligans felvétele, még ez bele fog férni a híradó előtt. 31 Celsius fokot mutatnak a hőmérők jelenleg Székelyudvarhelyen, úgyhogy elérte a maximális csúcsértéket, amit jeleztek a meteorológusok. Királylányok leszünk 2003-as felvétellel, a következő órát pedig indítjuk Martin Garrix dalával, aki egyébként ezen a hétvégén lép fel az Untold Fesztiválon.

0: Ismét medvék jártak a városban, mélyponton a Duna vízhozama, elhalasztják a kolozsvári rangadót. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Történelmi mélypontra süllyedhet a napokban a Duna vízhozama Romániában. Az előrejelzések szerint Báziásnál másodpercenként mindössze 1400 köbméter víz érkezik majd, ami megegyezik az 1985-ben mért rekordalacsony értékkel, és augusztus 9-éig ezen a szinten maradhat. A rendkívül alacsony vízállás miatt Csernavoda térségében folyamatosan apad a Duna. A jelenlegi készlet pedig még néhány napig biztosít elegendő hűtővizet az atomerőmű számára. A hatóságok továbbra is arra kérik a lakosságot, hogy az esti órákban lehetőség szerint csökkentsék villamos energiafogyasztásukat. Az elmúlt három napban 513 tűzesethez riasztották a tűzoltókat, a lángok pedig több mint 2300 hektárnyi területet érintettek. Az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség szerint a legtöbb eset száraz növényzet és tarló égése volt, összesen 373 ilyen tűzesetet regisztráltak. A hétvége során a katasztrófavédelem összesen 5400-nál is több bevetésen vett részt. A hatóságok ismét felhívták a figyelmet arra, hogy a száraz növényzet égetése tilos. Ismét medvék jártak a város területén, a hétvégén több riasztás is volt. Szombaton a Széldombon láttak egy visszatérő medvét, vasárnap este 10 óra körül az Éltetőkút utcában tűnt fel egy állat. Éjszaka a Nagykükülő partján, előbb a Malom utcai szeméttárolónál, majd a sportcsarnok mellett bukkant fel egy medve bocsokkal. Dávid Endre alpolgármester tájékoztatása szerint az állat a folyópartján jöhetett be a város területére. A hangjelzéseket alkalmazó rendőrautók elől a vasúti sín, illetve a Hunyadi János utca felé menekültek ki a városból az állatok. Emberi sérülés nem történt. Felkészülési meccset játszott az FK Csíkszered a női labdarúgó csapata Szovátán. Kollár Péter együttese 5-0-ra győzte le a kolozsvári U-olimpiá csapatát. A csíkiak ezt megelőzően magyarországi edzőtáborban készültek, ahol a Ferencvárostól 3-1-re, a Kispest Honvédtól pedig 4-1-re kaptak ki két felkészülési találkozón. Elhalasztják a kolozsvári városi rangadót a labdarúgó szuperligában. A liga elfogadta a kolozsvári CFR kérését, így az eredetileg augusztus 10-ére tervezett CFR Universitatea mérkőzést nem rendezik meg. A döntés oka, hogy a CFR a konferencia liga selejtezőjének harmadik fordulójában a norvég Tromsø ellen lép pályára, a bajnoki rangadó pedig a két nemzetközi mérkőzés közé esett volna. Az összecsapás új időpontja október 8-a csütörtök. Nagyon meleg lesz a délután folyamán is, esőt egyáltalán nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek ma délután 31 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: Egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz táp kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletben, a régi Vápál épületében, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztárrádió.
10: A Sztár délután negyedik órájába léptünk. 15 óra után vagyunk 14,5 perccel, tehát most már 3:45 van. Közlekedési információkat várok a 0757-5751-71-es telefonszámra, valamint a Sztárrádió Facebook oldalán. Privátban is jelezhettek, hogy most mi hír van az utakon. Van-e torlódás, van-e dugó a városközpontban, vagy bárhol. Egyébként az utakat illetően tegnap Szakács Pál István polgármester közzétett egy kis videót, egy rövid helyzetjelentésről számol be a központi utcák felújításáról. Tehát a munkálatok folyamatosan haladnak, és minden héten egyre látványosabb az előrelépés látható a videóban is. Emellett pedig az idei évben számos olyan fontos módosítást is sikerült végrehajtaniuk az eredeti terveken, amelyek hosszú távon időtállóbbá, praktikusabbá és a történelmi környezethez méltóbbá teszik ezt a beruházást. Pontosan miről is van szó? Többek között a légkábelek föld alá helyezéséről, az egyedi Székelyudvarhely feliratú aknafedőkről, a burkolatok kialakításáról, valamint a föld alatt zajló közműfejlesztésekről is. És A videóban pedig részletesebb információt láthattok és hallhattok az utcákat illetően. Ugye ott van a Vár utca, az Attila utca, az Ötvös utca, valamint a Tompa László utca is. Hamarosan nagyon-nagyon szép lesz és teljes egészében fog pompázni az autóvezetők nagy-nagy örömére, mert ugye most ez az utcakasz, ez a része a városnak, a központ le van zárva, de azért jócskán lehet közlekedni, mert a Szent Imre utcából, ahogy lejövünk, ott már balra is tudunk kanyarodni a Városháza tér fele, úgyhogy szerintem ez teljes mértékben így működik, hosszú távon is. Last Frequencies-zel megyünk tovább, itt van a Crazy 2017-es dal, nektek pedig balesetmentes közlekedést. Jó utat mindenkinek!

Közhíregyben. A szakemberek szerint a júliusban lehullott jelentős mennyiségű csapadéknak és a mérsékeltebb nyári hőmérsékleteknek köszönhetően augusztus elején most megfelelő a tó vízszintje. Tehát a Szent Anna tónál nincs gond, úgy mint a Dunánál. Ez a jelentős különbség a 2012-13-as időszakhoz képest, amikor a tartós szárazság miatt a vízszint 63 cm-rel csökkent, a partvonal pedig helyenként mintegy 10 méterrel húzódott vissza akkor. A kutatók amúgy 2012 óta rendszeresen figyelik a tó állapotát, és az elmúlt közel másfél évtized adatai alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a Szent Anna tó ökológiai állapota jelentősen megváltozott. Míg korábban a tóvíze rendkívül tiszta volt, sajnos addig az elmúlt években látványosan romlott az átlátszósága is, megváltozott az élővilága is. A vizsgálatok szerint a korábban évtizedeken át uralkodó algafajt néhány év alatt különböző zöld algák váltották fel. 2016 körül vált szembetűnővé ez a változás, hogy a tó jellegzetes kékes-szürke színe zöldes árnyalatot kapott, miközben a víz átlátszósága is jelentősen csökkent, hát szegény Szent Anna tó. Tényleg számos problémával küszködik, itt elég hosszú a lista. A szakemberek szerint vízminőség romlásának egyik fő oka a tó megnövekedett tápanyag terhelése volt, ebben pedig jelentős szerepet játszott a korábbi tömegturizmus, a fürdőzés, ugye, hát nem kellett volna akkor megengedjék, és a piknikezés, amelyek következtében nagy mennyiségű foszfor és nitrogén került a vízbe. Hozok még érdekességet és néhány fontos információt a Szent Anna-tóról. Beleúszni nem nagyon ajánlatos, és nem is mondom, hogy úszhatok bele, épp azért, hogy vigyázzunk a Szent Anna-tóra. Viszont itt van a Beleúszok Válmártól és Nótár Méritől. Az egyik legnagyobb sláger most a nyár folyamán a magyarországi toplisták élén szerepel a dal.

sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

Jamina és Sophie felvétele után érkezik Medúza 2026-os toplistás slágerek itt továbbra is a Sztár délutánban. Tehát arról beszéltünk, hogy most megfelelő a Szent Anna tó vízszintje, de a vízminőség sajnos továbbra is gondot jelent. A szakemberek szerint ugye a vízminőség romlásának egyik fő oka a tó megnövekedett tápanyag terhelése volt, jelentős szerepet játszott a korábbi tömegturizmus, a fürdőzés, a piknikezés, amelyek következtében nagy mennyiségű foszfor és nitrogén került a vízbe. És hangsúlyozzák, hogy a problémák másik fő forrása egy invazív halfaj, az ezüst kárász megjelenése a tóban. Az illegálisan betelepített hal néhány év alatt benépesítette az egész tavat, és vizsgálatok szerint táplálkozása során folyamatosan felkavarja az üledékben felhalmozódott tápanyagokat, amelyek visszakerülnek aztán a vízbe és elősegítik az algák szaporodását, emellett pedig az algákat fogyasztó apró vízi élőlények állományát is jelentősen csökkenti, tovább rontva a tó természetes öntisztuló képességét. Hát ez elég nagy baj. Hát akkor valahogy ki kellene írtani azt a illegálisan betelepített halfajt, amely ezt csinálja, vagyis az ezüst kárászt, elnye-belnye annak az ezüst kárásznak. Vigyáznunk kell a Szent Anna tóra, mert ez igenis egy nagy kincs nekünk itt Erdélyben. A szakemberek szerint a 2018-ban bevezetett korlátozásoknak köszönhetően sikerült mérsékelni az emberi tevékenységből származó külső terhelést, ezért a tó állapota azóta nem romlott tovább, egyes mutatók esetében pedig javulás is tapasztalható. Úgy vélik a kutatók, hogy a jelenlegi tudományos eredmények alapján a Szent Anna tó vízminőségének tartós javulását elsősorban az ezüstkárász állományának teljes felszámolása segíthetni elő. Hát igen, pont ez volt az első gondolatom. Valahogy ezt úgy jó lenne megoldják, hiszen a Szent Anna-tó Közép- és Kelet-Európa egyetlen épségben fennmaradt vulkáni krátertava, és különlegessége, hogy sem befolyása, sem kifolyása nincs, vízét kizárólag a csapadék táplálja, éppen ezért rendkívül érzékeny mind a szennyeződésekre, mind pedig az időjárási viszonyok változásaira. Ez a sajátos természeti adottság teszi egyszerre különlegessé és sérülékenyé Székelyföld egyik legismertebb természeti látványosságát, amit, hogyha tehettek, akkor látogassatok meg a nyár folyamán is, mert ott biztos, hogy csend van, és csendesebb, mint a szürke hétköznapok itthon a városban. Silence! Érkezik Medúza!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
1: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Vele minden jó, énekelte a Vétek, és ami nem jó, az, hogy a medvék most már tényleg bejöttek és besétáltak, bekerültek ide a tömbház negyedekbe. Hát én nagyon félelmetes híreket olvasok itt, mert most már a részleteket is megtudtuk, hála jó Istennek, mert el nem tudtuk képzelni, hogy mi tudott történni tegnap este, hogy a Malom utcában is medve járt, viszont most már tudni való, hogy 3 bocsos anyamedve borogatta a kukákat itt a Malom utcában. Elég félelmetes hír, amit most látok, mert hogy a vadállat kukákat is borogatott, majd a sétatéren át elmenekült, aztán átment a vasúton és elhagyta a várost. Köszönjük szépen, hogy elhagyta a várost. Nos, hozom a részleteket a következő órában, mert itt tényleg elég érdekes dologról van szó. Eddig a Malom utcában nem járt medve, ráadásul nem 3 bocsos anyamedve. 12 óra után jó néhány perccel szerencsére senkinek semmilyen baja nem történt, de történhetett volna, mert éjfél magasságában szerintem elég sokan sétálnak itt a városközponthoz tartozó utcákon. Kossuth Lajos utca, Malom utca, Sziget, 1. december utca, és ott van ugye a sétatér. Hát péntek szombaton ott eléggé nagy élet volt. Ennyi erővel vasárnap is lehetett volna, és hazafele tartva simán össze lehetett volna nézni a medvével. Hozom a részleteket, itt lesz most Becky Hill, Ella Hendersonnal közösen még a hírek előtt.

0: Ismét medvék jártak a városban, mélyponton a Duna vízhozama, elhalasztják a kolozsvári rangadót. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Történelmi mélypontra süllyedhet a napokban a Duna vízhozama Romániában. Az előrejelzések szerint Báziásnál másodpercenként mindössze 1400 köbméter víz érkezik majd, ami megegyezik az 1985-ben mért rekordalacsony értékkel, és augusztus 9-éig ezen a szinten maradhat. A rendkívül alacsony vízállás miatt Csernavoda térségében folyamatosan apad a Duna. A jelenlegi készlet pedig még néhány napig biztosít elegendő hűtővizet az atomerőmű számára. A hatóságok továbbra is arra kérik a lakosságot, hogy az esti órákban lehetőség szerint csökkentsék villamos energiafogyasztásukat. Az elmúlt három napban 513 tűzesethez riasztották a tűzoltókat, a lángok pedig több mint 2300 hektárnyi területet érintettek. Az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség szerint a legtöbb eset száraz növényzet és tarló égése volt, összesen 373 ilyen tűzesetet regisztráltak. A hétvége során a katasztrófavédelem összesen 5400-nál is több bevetésen vett részt. A hatóságok ismét felhívták a figyelmet arra, hogy a száraz növényzet égetése tilos. Ismét medvék jártak a város területén, a hétvégén több riasztás is volt. Szombaton a Széldombon láttak egy visszatérő medvét, vasárnap este 10 óra körül az Éltetőkút utcában tűnt fel egy állat. Éjszaka a Nagykükülő partján, előbb a Malom utcai szeméttárolónál, majd a sportcsarnok mellett bukkant fel egy medve bocsokkal. Dávid Endre alpolgármester tájékoztatása szerint az állat a folyópartján jöhetett be a város területére. A hangjelzéseket alkalmazó rendőrautók elől a vasúti sín, illetve a Hunyadi János utca felé menekültek ki a városból az állatok. Emberi sérülés nem történt. Felkészülési meccset játszott az FK Csíkszered a női labdarúgó csapata Szovátán. Kollár Péter együttese 5-0-ra győzte le a kolozsvári U-olimpiá csapatát. A csíkiak ezt megelőzően magyarországi edzőtáborban készültek, ahol a Ferencvárostól 3-1-re, a Kispest Honvédtól pedig 4-1-re kaptak ki két felkészülési találkozón. Elhalasztják a kolozsvári városi rangadót a labdarúgó szuperligában. A liga elfogadta a kolozsvári CFR kérését, így az eredetileg augusztus 10-ére tervezett CFR Universitatea mérkőzést nem rendezik meg. A döntés oka, hogy a CFR a konferencia liga selejtezőjének harmadik fordulójában a norvég Tromsø ellen lép pályára, a bajnoki rangadó pedig a két nemzetközi mérkőzés közé esett volna. Az összecsapás új időpontja október 8-a csütörtök. Nagyon meleg lesz a délután folyamán is, esőt egyáltalán nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek ma délután 31 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk,

futottak, innen pedig a vasúti sínekre lépve a Hunyadi János utca felé vették az irányt, majd szép, ügyesen, mind akik jó dolgukat elvégezték, távoztak a városból. Nyilván a hatóságok végigkövették az eseményeket, és hangjelzésekkel, valamint fényekkel riasztották a vadakat. És a bizottság tagjai úgy vélik, hogy egyedi esetről volt szó, a bocsos anyamedve nagy valószínűséggel nem fog visszatérni a tömbházak és épületek közé. Na, én ezt majd megnézem, ha bár legyen igazuk, reméljük, hogy nem térnek vissza ide a tömbházak közé, de a medve, ha már egyszer itt volt, akkor még vissza fog jönni. Nem látták ezeket a példányokat egyébként korábban, úgyhogy valószínű, hogy legutóbb is csak betévedhettek a városba, idézőjelesen, a tegnap csak úgy betévedtek a Malom utcába a három boccsal. Nem szívesen látjuk őket egyébként, abszolút. Sőt, szombaton ugye a Széldombon, a Medvék utcákból is érkezett riasztás, ott egy többször visszatérő egyedről van szó. A helyzet ott egyre súlyosabb, mondta is Dávid Endre, hogy mielőbb kezelni kell a problémát, a terület kitisztítása nagyban segíteni ott a megoldást. És hát tegnap az Éltetőkút utcában is járt egy harmadik példány, amelyet a Csereház negyedi tömbházak között is láttak a lakók, tehát ott is úgymond a tömbházak között sétálgatott, aztán később eltávozott a vadonba. Ő pedig nagyon jó eséllyel átjár a csillagvizsgálóhoz is, úgyhogy olyan gyakran látogassátok a csillagvizsgálót, hogy ezzel számolni kell, főleg az esti órákban. Tehát én arra se veszek mérget, hogy este 7 órakor is nem téved oda. Mert abban az esetben is a bebokrosodott területek nyújtanak nekik rejtek helyet, az ott beérett cseresznye szilva pedig élelmet jelent, ezért a polgármesteri hivatal már egyeztet a tulajdonosokkal a telkek megtisztítása érdekében. Nemrég ugye kilőttek egy medvét a környéken, de úgy látszik, hogy rövid idő alatt egy másik vette át a helyét. Amint fogalmazott Endre, erőfeszítéseink ellenére ebben a formában nem tudjuk teljes egészében kezelni a helyzetet, hiszen nagyon el van szaporodva a medvepopuláció, egyet kilövünk, és kettő jön helyette. Gyakorlatilag egy országos problémáról van szó. Viszont, kedves rádióhallgatók, azt tudjuk tanácsolni, hogy azonnal kell telefonon hívni a helyi rendőrséget, 0266-210-210 a telefonszám, amennyiben medvét észleltek, hiszen ilyen esetben a törvény által előírt bizottság gyorsan a helyszínre siet. Viszont ők is ugye csak el tudják hajtani ezeket a medvéket, és egyéb előre haladás igazából nem történik. Oda-vissza kellene menjenek ne az erdőbe, a dzsungelbe, ahol Tarzan van, 1985-ös felvétel jön. Itt van a Tarzan Boy, Baltimore a felvétele, Cuhero is énekelni fog, itt lesz Titán, aztán Zara Larsson is, Gáspár Lacit is meghallgatjuk a Sztár délután utolsó perceiben, 16 óra 21 perc.

sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel! Csak érezze jól magát! Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

Zara Larsson, a svéd énekesnő, aki pénteken augusztus 7-én fog fellépni. Képzeljétek el, itt a szomszédban, hát szinte a szomszédban, Kolozsváron, az Antolt Fesztiválon. Augusztus 7-én, az Antolt második napján tehát Zara Larsson lesz a fellépő. Szeretjük őt egyébként. Viszont azt nem szeretjük, ami történik az országban, vagy épp Magyarországon. Most Romániában 180 kg robbanóanyaggal mozdítottak el egy sziklát a Duna balaágának a közelében, hogy vizet tereljenek a csernavodai atomerőművet tápláló öreg Duna medrébe. És a védelmi miniszter elmagyarázta, a folyam elágazásánál lévő 4 méteres szintkülönbség miatt a Duna vízhozamának mintegy 85%-a jelenleg a balaágon, 15%-a pedig a Csernavoda irányába halad. A probléma a balaág medrének megemelésével és az öreg Duna medrének mélyítésével megoldható, és erről készült is korábban egy terv, ám a beruházás az elmaradt. Úgyhogy ideiglenes víz alatti torlaszt alakítanak ki most a balaág vízhozamának a csökkentésére. A robbantás sikeres volt, a sziklát el tudták mozdítani, bár a víz még zavaros, a búvárok első jelentése szerint a tömbből egy körülbelül 4 méteres darab vált le, ami felülmúlta a várakozásokat, és a miniszter azt is hozzátette, hogy a beavatkozás az atomerőmű helyzetétől függetlenül is időszerű volt már, hiszen javítja a hajózási feltételeket. Hát ezek a friss hírek máról. Van itt bőven, amiről beszélni. Gáspár Laci pedig nem beszél, hanem énekel.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívd minket a 0745

Sztárrádió a legnagyobb slágerek változatosan. Megyünk tovább a legnagyobb nyári slágerekkel. És hát igen, délutánra most már a hőmérő higanyszála elérte a 31 Celsius fokot, de szerintem az van 32 is, most már 31-et meghaladta. Úgyhogy 32 fokra tettünk szert itt a délutáni órákban. Holnapra is hasonló időt jeleznek, sőt, szerdára már 34-et is. Csütörtökre is marad a 34-35 fok, aztán pénteken, szombaton pedig esős időt jeleznek. Ennyit erre a hétre, viszont a sztár délutánból még van bőven, mert 4 alkalommal is fogunk találkozni ezen a héten. Legközelebb holnap várlak titeket 12 után jó néhány perccel. Kellemes délutánt kívánok, jó strandolást, jó sétát, szép programokat, ez szép nyári délutánra. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok, sziasztok!

0: Ismét medvék jártak a városban, mélyponton a Duna vízhozama, elhalasztják a kolozsvári rangadót. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Történelmi mélypontra süllyedhet a napokban a Duna vízhozama Romániában. Az előrejelzések szerint Báziásnál másodpercenként mindössze 1400 köbméter víz érkezik majd, ami megegyezik az 1985-ben mért rekordalacsony értékkel, és augusztus 9-éig ezen a szinten maradhat. A rendkívül alacsony vízállás miatt Csernavoda térségében folyamatosan apad a Duna. A jelenlegi készlet pedig még néhány napig biztosít elegendő hűtővizet az atomerőmű számára. A hatóságok továbbra is arra kérik a lakosságot, hogy az esti órákban lehetőség szerint csökkentsék villamos energiafogyasztásukat. Az elmúlt három napban 513 tűzesethez riasztották a tűzoltókat, a lángok pedig több mint 2300 hektárnyi területet érintettek. Az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség szerint a legtöbb eset száraz növényzet és tarló égése volt, összesen 373 ilyen tűzesetet regisztráltak. A hétvége során a katasztrófavédelem összesen 5400-nál is több bevetésen vett részt. A hatóságok ismét felhívták a figyelmet arra, hogy a száraz növényzet égetése tilos. Ismét medvék jártak a város területén, a hétvégén több riasztás is volt. Szombaton a Széldombon láttak egy visszatérő medvét, vasárnap este 10 óra körül az Éltetőkút utcában tűnt fel egy állat. Éjszaka a Nagyküküllő partján, előbb a Malom utcai szeméttárolónál, majd a sportcsarnok mellett bukkant fel egy medve bocsokkal. Dávid Endre alpolgármester tájékoztatása szerint az állat a folyópartján jöhetett be a város területére. A hangjelzéseket alkalmazó rendőrautók elől a vasúti sín, illetve a Hunyadi János utca felé menekültek ki a városból az állatok. Emberi sérülés nem történt. Felkészülési meccset játszott az FK Csíkszered a női labdarúgó csapata Szovátán. Kollár Péter együttese 5-0-ra győzte le a kolozsvári U-olimpiá csapatát. A csíkiak ezt megelőzően magyarországi edzőtáborban készültek, ahol a Ferencvárostól 3-1-re, a Kispest Honvédtól pedig 4-1-re kaptak ki két felkészülési találkozón. Elhalasztják a kolozsvári városi rangadót a labdarúgó szuperligában. A liga elfogadta a kolozsvári CFR kérését, így az eredetileg augusztus 10-ére tervezett CFR Universitatea mérkőzést nem rendezik meg. A döntés oka, hogy a CFR a konferencia liga selejtezőjének harmadik fordulójában a norvég Tromsø ellen lép pályára, a bajnoki rangadó pedig a két nemzetközi mérkőzés közé esett volna. Az összecsapás új időpontja október 8-a csütörtök. Nagyon meleg lesz a délután folyamán is, esőt egyáltalán nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek ma délután 31 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
2: Figyelem, akció!
3: Ha bútor, akkor rózsafont.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
6: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: like music. Star reklám.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Pizza?
3: Ham.
2: Burger?
3: Ham.
2: Napi menü?
3: Ham.
2: Gyrosz?
3: Ham.
2: Éhes vagy?
3: Ham. Kattalj rá a kajára!
4: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkóbiztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
5: Drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a világszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
6: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
7: Reklámot hallottak.

0: like music.
1: Sztárreklám. Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz tápkilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazurt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Trans, mert utazni mindig érdemes.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.

kedvenc rádiójában. Ez a Star Rádió. Star Rádió.

a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
1: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Star Rádió.

0: szerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
5: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
6: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
7: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt, a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
8: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet.
2: Kedves kismamák, szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklámot hallottak.
9: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz táp kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazurt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music. Star reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keres minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
1: Közérdekű hirdetés következik.
4: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leány búcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

soha sem lazítunk. Hangulat és stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.